0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

természet, hanem akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. The Best Radio! Super DJ Rádió!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know, yeah.

0: lunch, chicken ears, a clingo show. But I ever gonna see my old pop and I know. You ever gonna see so pop and I smoke.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu 31 seconds and we're going for auto sequence start.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Hey, hello, I'm Jennifer Lopez.
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
6: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Super DJ Rádió.
2: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

get her shattered pie.

0: Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Kellemes vasárnap délutánt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. Így 2026. Június 28-a van, gyerekek. És hát őrítően eszeveszetten meleg van. De mi itt vagyunk nektek is, a nap 24 órájában zenélünk. Ez vagyunk mi a superdjradio.hu.

tudjátok ilyenkor. Szokásos zenei kalkáció műsor jelentkezem így vacsánap 10-től egészen délig. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást, melóval lévőknek, nagy melegben lévőknek kitartást kívánok a melóhoz. És persze, akik sütögetnek, főzögetnek ott a gáztűzhely mellett, nekik is kitartást. Viber számunk +36 70 45 95 995. Ide várom az üziket, a kajcsikat. És az első zenénk nem más. DJ Bobo, Too Many Nights. Még egyszer kitartás mindenkinek ebben a nagy melegben. És főleg azoknak, akik úton vannak, közlekednek. Vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak. This is a party song about love and lies. A letter

hát szerintem ezt a meleget nem is lehet kibírni egy jó kis medence mellett. Hogyha éppen nyaraltok, ugye vízpart mellett vagytok. Kellemesen hűsít a víz, úgy mint a Super DJ rádió slágerei. Hát akkor megyünk tovább egy zenével, ami a hőség riadóról szól. Na figyelj csak!

És akkor nézzük ki is volt leggyorsan a Viberünkön. Itt van velünk kedves Encsike. Szia Encsike, üdvözöllek titeket is. Szia DJ Csabi, sziasztok, szuperek Encsike jelenléti. Pipa Mára is. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked is, minden kedves SDL hallgatónak. Pusztjuk Encsike, köszönjük szépen neked Encsike. Jó fülelés, jó zenehallgatást kívánok.

0: ismételten Vibe-ezett, itt van van a Sebők Pál is. Szia, szia, Palcsi, üdvözöllek benneteket. Azt is nekem köszi, marha lábszár pörit készítek éppen. Köszönjük szépen, kedves Pali, itt vagy velünk, és a jó étvágyat kívánok, jó fűszerezést. Figyelj, megyünk tovább egy régi-régi ismerőssel. Nem más, mint Álmokfutók és a Robinson egy szigeten.
1: Ez a Super DJ Rádió.
0: Bocsánat, nem jól mondtam az előadót. Neton Familia. Már nekem is egy kicsit meleg van itt a stúdióban.

0: és itt van velünk kedves szülinaposunk is, kedves Kelemen Tomi és családja, hello, hello Tomikám! Nagyon boldog születésnapot kívánok neked a Super DJ Rádió stábja nevében is. Azt hitte nekem hello Csabi király, ő minden hallgató nagy családodnak ezen a borzasztó nyári meleg napon. Ugodról, hogy bírjátok ezt a meleget, hát kedves Tomikám, nehezen.
1: Lakatlan szigeten,
0: ha hisszük ugye a védőitalt, érezzétek jól magatokat. Hát én, hogy egy kicsit pancsizgatunk is, remélem ti is jó bírjátok.

És ismételten Viber üzenet, itt van Valinkedes Mihálovics, József is megtisztel a füleivel. Szia, szia Józsikám, üdvözöllek titeket is sok szeretettel. Szia Csabi, szétabot mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves Józsikám, nektek is viszont kívánjuk. Úgyis mondhatnám klímás szomákat, meg nagy pancsikat. Meg persze finom ebédeket. Hiszen tudjátok, az élet nem állat meg. Ilyenkor is főzni kell ám a jó kis ebédet. Bőrünk süti a gáz tűzhelyt, szoktam mondani, tudjátok. Akkor még egy pár retró sráger. Itt a Super DJ Rádon DJ Csobival a zenei kavalkádban. Hozzánk Samantha Fox. Only wanna be with you.

is ismételtem, Vibe User, itt van valamint kedves Fújtya Lajos is, hello, hello, Lajoskám, nagy pacsi nektek. Kellemes szép délelőtt, DJ Csabi, hogy bírjátok a meleget? Kedves Lajoskám, mindenhogy is. Köszönöm, érezd jól magad. Jó kis slágerekkel itt a Super DJ Rádión. Meg egy jó kis hűtött őszi boraszlével itt mellettem.

és ismételten Viber, úgy látom gyűlik a banda, jól van. Köszönjük szépen nektek is, a család is itt van, Erdő Szentgyőrből, sziasztok Istikém! Csodás vasárnapi napot kívánom neked, kedves DJ Csabi! Az is a család is jelen, éjjeli buli utca, után, bocsánat, jelen Vekker be volt állítva, nincs laca-faca, nem késhetünk le a buliról, örülünk neked, hogy újra hallhatunk téged, de na, hogy igen, csodás napot kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen, kedves Istikém! Érezzétek nagyon jó magatokat, nagypacsi nektek!

Bizony, bizony, szeme, mint a tenger. És nem más, én sziasztok, lányok, és a szőke. Nagyon sok szőke volt annak idején, ugye?

0: Mikorra suttogja?
1: Ha megtalálod, hol dobog a szíve.
0: Itt van velünk ez, és Pelle Sándor, hello, hello, Sanyikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekem, szia Csabi kapitány. Erre jó időre tudnál dobni egy Entrance Etium Frit. A hagyma piró mindjárt ömlik a sádani risotto készül, gyerekek. Na meg a pohárba is kerül, szép vasárlamot mindenkinek, így van, kedves Sándor, hiszen a főzés mellé jó kis italocska is ügyet kapol. És bizony, ugye vannak olyan ételek, amihez használunk ilyet. Jó kis vöröset, ugye? Azt kívánom nektek, kedves anyikám, nagyon finom legyen, a kérésére pedig mindjárt megnézem.

0: szőke.
1: A fesztve ilyen hangom. Hát biztos azért, hogy mondjuk, amikor beszélgetünk, akkor állt.
0: Szőke.
1: És ez

0: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620-344-30-50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Ennyi tovább Entrance. És egy nagyon free. Kedves Pelle Sándor kérésére itt a Super DJ Rádión. Ugye szeressem zene. Itt van valami kedves Ilcsi is, kedves Hudi. Szóládról, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket, szia drága Csabi, mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Tudák család jelen, neotoncor szeretnek élni a nyárban, alig fürdő ruhában. Küldeni minden esdél hallgatónak, nagyjára is, neked is, Aninak pusztyika, köszönjük szépen. Hát nektek is kitartást ebben a melegben. Mondja Tudinak, ne sokat dolgozzon.

itt van valinket, és Lovász Karcsi is. Hello, hello, Karcsikám! Hello, Csabi király, hello, szuperek, Soroksán jelenkezik. Szép meleg nyári vasárbot kívánok az egész családnak, én már mindennel kész vagyok, zöldséges, zöldségleves, kukoricás, rizs, tárcsán sült csirkemell, kubicsali a hűtőben, kedves kaleszkám, az nagyon finom lehet. Kettő adag kimosva, kiterreget, a mosógép elindítva. Most már csak egy berence egész nap, kaptam egy képet, és nagyon jól néz ki, kedves karesz. Nagy pacsi neked. De jó, neked már mindennek készen vagy.

akkor a folytatásban ismételten egy kérés. Kedves Ilcsi és Hudi kérte ezt a zenét. Tudjátok, jön a cápa, Neoton Family, és nyár van. Bizony meleg nyár van.

ismételten Vibe jöhet, itt van valami kedves Kobi, Sanyi. Szia, szia, Sanyikám, üdvözöllek titeket is. Szia, sziasztok, szuperek, szép vasárnapot mindenkinek, Kobi, Sanyi, köszönjük titeket is. Szia, sziasztok, szuperek, szép vasárnapot mindenkinek, Kobi, Sanyi, köszönjük szépen neked, viszont kívánjuk. És egy

És itt van velünk kedves Ladász Szabi, hello, Szabikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Pont most akartam futni egy kör, de ilyen komolyan beborult az ég. Pont most, mikor a zene is kájó. Köszönjük szépen, kedves Szabi, kaptam egy képet. Egy picike felhődör. Hát bizony, vannak ugye, akik futnak. Hát mindenképpen egészségükre azt kívánom.

A folytonában pedig szintén nyári dalocskával megyünk tovább. Őket ugye a régmúltból ismerhetitek, Magic Café-re. És Sherry ködöse a nyár van. Summer Extended Mixben 2024-ből, itt a Super DJ Rádión.

és itt van velünk Béni is Győrből. Hello, hello, sziasztok Bénikém! Azt hitte nekem, hello, várkapitányunk! Szeretném bármilyen száma megköszönni Zozó barátomnak, hogy lezárta, lerázta a medgyet 37 fámról. Köszike Panka, Zozó is, kitartó Béni, Csabi. Köszönöm szépen, kedves Bénikém, érezzétek jól magatokat, azokat is jó nagy munkába voltatok, amilyen most már pihentek ti is.

és ismételten Vibe őzet, itt van velünk kedves Kő Matesz, hello, hello, Matesz Kám, nagy pacsi nektek. Hello, Csabesz, tolja az ütemet, délre végzek a melóval, puszi pacsi mindenkinek, sziasztok. Szia, szia, Tomikám. Persze neked is kitartást kívánok a melóban, pacsi a brigádnak is. Vigyázzatok magatokra. Ne felejtsétek el a védőitalt. Ilyenkor gondoskodni kell a megfelelő folyadék bevitelről.

meg megyünk tovább. Egy Mamma Mariával, csak így főzéshez, házi asszonyoknak. Jó tessék majd megkavarni, keverni.

is ismételtem Vibe üzenet. Itt van velünk kedves Tóth Mátyás is. Hello, hello Mátyás, üdvözletem nektek! És azt hitte nekem, hogy szia, jelenleg a bogrács alá valót aprítom. Kaptam kettő képet is, hú, kedves Mátyás, abból jó sok minden lesz. Tartást kívánok benne. És hogy vagány legyen ez a szép nap, szeretném küldeni mindenkinek Kovács Esztidőt, a pancsoló kislányt. Megnézem kedves Mátyás kérdésedet, picit türelmet kérek szépen a kérésekkel kapcsolatban.

számot pedig kedves Marci kérte. Szia, szia Marcikám, üdvözletem nektek. Szia Csobi, szól egy jelen. Lenne egy olyan kérdés, amit szeretném, ha lejátszaná Justin Bieber-t, a Beauty and Beat című zenét. Kedves Marcikám, akkor szóljon kérdésetek oda Szóládra. És érezzétek nagyon jól magatokat. Jutatást kívánok nektek is ebben a nagy melegben.

és ismételten Vibe-ot kedves Kobi Sanyi szeretne kérni egy zenét, ha lehetséges. Szeretném kérni a Miért nincs nyáron című klasszikus. Kobi Sanyi már nem kalocsa, hanem zugló. Elnézést, kedves, hány ez?

kedves hallgatók, a következő zenénk szintén egy kérés tesz. Szerintem egy nagyon cuki dal fog jönni kedves Tóth Mátyás kérésére. Méghozzá nem más, mint Kovács Esztitől, az a bizonyos pancsoló kislány. És tudjátok, hát bizony-bizony sokunk emlékében él ez a dal. Kedves Mátyás, szóval neked a bográcsozáshoz, meg minden kedves Super DJ rádió hallgatónak.

Hol kedves Kovács, Eszi és a Pancsoló kislány. Most pedig jön egy kis Respect Kuba. Egy jó kis muzika.

és ismételten Viber üzenet, kedves Lovász Karcsitól, azt hitte nekünk hát Csobi király kérések alapján, úgy hallom, mai adásod igencsak túl gyanús. Így plusz egy szavadat tőlem is a mi királyunknak. Köszönöm szépen, kedves Kareszkám.

0: kedves Tóth Mátyás pedig azt hitte nekünk, kedves hallgatók. Köszönöm szépen, eskü csak szivatni akartam a népet. De nálatok nincs lehetetlen. Igen, kedves Mátyás, ezek vagyunk, mi a Super DJ Rádió. Hogy ilyenkor vasárnap délelőtt a slágerekről szól itt a Super DJ Rádión ez a bizonyos zenei kavalkáde. Keverednek a stílusok.
1: Yeah, yeah. Así que mueve, mueve tu culete. My son como un chupete check.

0: akkor a jó kis billegős nóta után megyünk tovább, kedves Kovics Anyi kérésével. Ez pedig nem lesz más, mint Soho Partytól a Miért Nincs Nyáró Hóna, vagy Miért Nincs. Kinek lenne kedve 40 fokba havat lapátolni, ugye? Szakállas vicc volt, na mindegy. Egy kicsit segít neki most FLM.
1: Super DJ Radio. Most pedig egy újabb nagy kedvenc. Neked zenélünk.
0: És itt van velünk kedves Házi is. Hello, hello Házikám. Sziasztok, üdvözletem nektek. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, aki ma a Super DJ Rádiót hallgatja. Szia Csabesz. Itt van Házi is, a rímes gyerek hangfalaknak és a hangerőnek is odaverek. Jó lazulás mindenkinek. Köszönjük szépen rímfaragó mesterünknek. Érezzétek jó magatokat, a nagy pacsi nektek. Vigyázz, kék zöldre ne verje a szemedet a hangszóró.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk a mi Stefánunk is Skóciából. Hello, hello Stefán, üdvözöllek benneteket. Csubi Csobisz van is király a műsor. Ő minden szuper hallgatónak innen Skotlandiából esetleg. Ha megvan letolnád a fiamnak a Scooter Move Your Ass Nostal Contlers remixet, menjen Vajkószra meg Kőszegi Gabesz kollégának ide a Skót felföldre. Persze minden Skót magyar hallgatónak is. Köszönjük szépen, kedves Stefán. Igen, lesz majd Scooter is egy picikét később. Picit türelmet kérek szépen.

És ismételten Viber üzenet, itt van velem a kedves faterom, Bodor József személyében. Hello, hello, fater! Szia Csabi, egy nagy ölelés neked, és szeretném kérni Paradőtől Kell egy jó barát című dalt. Szép napot kíván mindenkinek, köszönjük szépen, kedves fater, te meg vigyázz magadra ebben a nagy melegben. De még mielőtt tovább mennünk, kedves faterom, kérésével menjünk tovább egy igazi együttessel. Inkább úgy mondanám, igazi nagy együttessel, XL Sisters, nagy test, nagy élvezet, nagy erőnk!

bizony, úgy is szokták mondani. Hát ugye ezt mindenki maga tudja. Itt van velünk ez a Smilkovics Marján. Szia Marján, üdvözöllek titeket, és szia Csabi, drága feleségem, takarít, és hogy gyorsabban menjen, neki küldeném a Hungáriától. Teket fel a szőnyeget, köszönöm szépen, megnézem kérdéseket, kedves Marján. Kicsit türelmet kérek szépen mindenkitől, kéréseket illetően. Hát a feleségednek pedig jó takarítást, te is segíts neki egy kicsit.

és ugyancsak itt van velünk kedves Kokó Kovács László. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekem, szia Zsoltikám. Lángos sütés, mojítodás, névnapi buli letudva, ó, yeah. Kaptam egy képet is, remélem jó sikerült a buli, kedves Laci. Minden, ami jó, Csabikám, tolok egyet az egészségedre. Köszönöm szépen. Action, Lacikám, action. És akkor XL Sisters után megyünk tovább. Kedves Faterom kérésére jobban bírja a meleget. Meg persze minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. Ezen a forró meleg nyári napon. Na bizony 42 fok is lehet, gyerekek. Nem Péter bácsi jó megrakta a tatai brikettel. Na lassan szólni kéne, hogy elég lesz. Padörőr is kell egy jó barát.

ugye kedves hallgatók, úgy szokták mondani, hogy az igazi barátok azok bajban derülnek ki. Velünk vannak-e? Ott hagynak bennünket. Nagy igazság ez.

is ismételten vibe-őzet, itt van velünk a mi kis kedves kaszab Timink. Szia-szia Timike, jó reggelt kívánok! Szia Drága Csabi! Mi minden kedves hallgatónak köszönöm szépen! Érezd jól magad te is nagyon-nagyon! Őzöl, takarítás, stb. És akkor a padödő után megyünk tovább. Kedves Kelemen Tobi kérésével szeretek én is születésnapi alkalmám, hogy dalt. Ez pedig nem lesz más, hogy DJ Tina és az Ole Ole. Zene pedig egészen friss, ropogós 2026-ból.

ismételten Vibe üzenet. Kedves Mátyás is szerette kérni a Vajkóciónak egy tancsapdát. Megnézem, kedves Mátyás. De addig is főzzetek, kancsoljatok és érezzétek jól magatokat itt a Super DJ Rádion. 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon. 15 órától DJ Surci szokásos idejében Spárhel tetejéről. Megtekeri nektek. 18 órától pedig érkezik hozzátok Zsolti a 80-as évek zenéjével. Napot pedig kedves Lyman zárja majd 20 órától. Tudom, hogy adástervünk, tartsatok velünk, és hallgassatok bennünket.

érkezik hozzánk egy bizonyos vagány Cyber gyerek. A remixet készítette NSVB. És persze a kis tehén zenekar közreműködésével. Így 11 óra 5 perckor. Remélem mindenki jó áll az ebéddel.

0: és ismételten Vibe üzenet, itt van valami kedves Norbi. Szia-szia Norbi, üdvözöllek titeket is. Hello Super DJ, DJ Csabi. Szeretnék én is egy zenét, ha nincsen meg, akkor egy másik zenét szeretnék én, ez megvan kedves Norbi P. Junior Fernándót, az Enékek Élnek is küldeni mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, Pacsi, megnézem kedves Norbi kérésedet. És érezzétek nagyon jól magatokat. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
1: Van meg a két tolú a fák alatt, ha beleteszem, lehűti a lábamat.
0: Hát bizony, most lehűtjük a lábunkat, ugye? Már aki teheti, nem 40 fokba dolgozik. Pénteken kaptam egy képet, gyerekek. Van desztól a heggesztőtől, ami 39 fok volt. Minden tiszteletem az övé, meg mindenki, aki ilyen melegbe dolgozik. Meg persze főz.

És ismételtem Viber üzenet kedves Ícsitől. Azt hitte nekünk Csabi kérhetnék még egy zenét. Digi Digi Digi Hey DJ Ilmaitól, és küldeném Fényeskémnek, köszönöm szépen. Kedves Ícsikém, sajnos nekem ez a zene nincsen meg, amúgy fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. A következő műsorban szerintem megnézem. És azt hittem, hogy nekem tudom, hogy meleg van, de egy túlóra azért belefér még, ugye? Ez a sicsikém kiderül.

bizony, hogy van egy kék tó. Volt emlékszek én is, kedves hallgató, mikor ilyen horgáztunk, aztán nagyon meleg volt. Hát meguntuk a horgászatot, azt elmentünk fürödni. Én tovább, kedves Norbi kérésével, Pidzsúlyan, a Fernando, a Sella ének, gyönyörű hangjával az emlékek élnek. Visszahozzák egy kicsit nekünk a 2000-es évek hangulatát. Hiszen emlékezni mindig jó, ugye?

bizony, bizony, most a jégcsap is lángol, ugye? Kedves Ladán Szabéknál, meg éppen karosszériázás folyik, gyerekek. Kaptam egy hőmérülő képet, 46 fok, itt is jó idő van, épp karosszériázás. Kedves Szabikám, kitartás neked.

Kedves Isu család pedig azt hitte nekünk Viberünkön, amelynek száma plusz 30 70 45 95 995-ös. Buli és muzsikák a javából, jó az ízlésük. SDR a hallgatóknak. De nem is számított túl másra. Köszönjük szépen Istikém. Hát igyekszünk a kollégákkal. Mindig jó hangulatot teremteni nektek.

buri van, ugye? Meg főzés van. Itt van velem kedvesem is. Hello, hello, szívem. Azt írta nekünk, sziasztok, szuperek, szia szívem. Mindenkinek hűsítő, szelet, jó zenéket kívánok, legyen szép napotok, puszülelés. Köszönjük szépen, kedves szívem. Közben kaptam egy kávét is tőle, hogy jobban bírjam. A kis cukimuki. Ezzel megzabálom.

Kedves hallgatók, hát egy kicsit elgondolkoztam a minap, hogy hát, ebben a melegben nem tudom kinek hogy van, de én nekem még a kaja se esik annyira jó, úgy napközben, akkor tudok már enni, mikor kicsit este van. Kicsit ugye hűvösödik az idő. Hát, tudok enni délelőtt is, de az nem, hogy nem olyan, nem úgy esik, nem tudom hogy. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Persze ugye, hogyha nagyon éhes az ember, akkor eszik ám fal rendesen, de nekem még így se esik jó a kaja. Csak este felé. Kedves Tóth Mátyás pedig szeretne kérni egy Café Del Mart. Nézem, kedves Mátyás.

0: és akkor kerozin után pedig megyünk tovább kedves Mátyás kérésével. Szeretnék én egy tankcsapda zenét a Vajkóciaknak, minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak természetesen. Hát akkor induljon az a bizonyos tankcsapda, a zenéjük címe pedig Mindig Péntek.
1: Mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió, csak neked.

és ismételten vibe-on a kedves sebőkpától, ugyanígy csak a folyadék vegyesen mind egy hete alig eszem. Így van ez, kedves Palcsi. Megszenvedjük ám azt a meleget rendesen szerintem. Hát jövő hét szerdától már felfűsülés mondanak a meteorológusok. Hétfő keddet kell még valahogy túlélnünk, aztán már kicsit jobb idő lesz.

Kedves Stefánnak is adós vagyok még egy zenével. Kedves Stefán, nem felejtettem el, most már felírom. Úgykor azt hittem valami kedves hallgató, hogy vegyek fel egy titkárnőt, aztán majd felírja, hogy ki mit kért. Érkezik hozzátok Dömötör Balázs. Most az álmaimban.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Ati. Hello, hello, Atikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi kapitány, köszönöm, megtisztelő vagy. Szeretnék én egy Lumpinak és Robinak egy számot Londoniába, a bőrbolba, kitartás nekik mindenkinek ebben a melegben. Köszönjük, hogy itt vagy, és szép vasárnapot kívánok. Köszönöm szépen Attilán, neked is hasonló jókat, egy nagy pacsi nektek is. Hát akkor szólj nekik majd a következő zene. Mi kedves Stefán kért, remélem még itt van, Stefán Fülel. Tudjátok, Scooter mindig később, nem mindjárt az elején csapunk bele a lecsóba, hiszen a hagymát is meg kell pucolni, meg a zöldséget. Kivétel kedves Tovász Karesz, mert ő már mindennel kész van is. Minden is.

és itt van velünk kedves Kökény Ádám is. Szia, szia Ádikám, üdvözöllek titeket is. Szevasz Csabesz, Száraz Józsinak szeretnék kérni egy szkútert is édesabámnak, mert nagyon meleg, meg sok a meleg. Bizony, bizony. Hipermeleg van, ugye?

kedves hallgatók, nagyon-nagyon sokan írtatok ismételten. Szeretnétek egy kicsit tovább maradnánk. Teljesítem ezt a kívánságotokat is. 13 óráig DJ Csobi és a zenei kavalkád, utána pedig DJ Simon, 15-től DJ Surci, 18-től Zsolti, 20-től pedig Lime Man. Most meg Scooter.

itt van velünk. Mi doktor Tom, a dance doktorunk. Hello, hello Tomikám. Hatalmas puszülelés nektek, Évinek is. Azt hisz nekem, szia Csavesz, szép forró napot kívánunk neked. Évi, Nikó, Koné és Doki. Hát köszönöm szépen, kedves Tomikám, nektek is kitartást ebben a nagy melegben. Vigyázzatok magatokra.

Nitty Kozán Scooter és Harris Ford közöse. Why see with Gibby that noise?

kedves Stefán is itt vagyok, azt írta nekem. Toljad! Köszönöm szépen, Tomi, mint a lopott bicikli, tudjátok? Még ilyen melegbe se állunk meg. Még a processzorom leolvad, akkor is megtekerjük.

0: És ismételten Viber üzenet, itt van valami kedves német Alice. Szia, szia Alice, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia páromnak, szeretnék én egy számot. Feszeki Józsefnek üzenem neki, hogy szeretem, és ő az életem. Köszönjük szépen, kedves Alice. Akkor majd szóljon neki a következő. Csavarjuk fel egy kicsit a szőnyeget.
1: Fel a szőnyeget, még hajnal.
0: Kedves Milkovics Marján kérésére, feleségének, aki

Ugye közben takarítás közben is lehet ám egy picit táncolni. Szerintem a következő zenében még jobban húzzátok majd meg. Ezt a zenét nagyon-nagyon sokat játszottam. Hát így jön egy nagy kedvenced, így Csabinak. Na figyelj csak, szuper!

gyerekek, mekkora zene ez! Nikó Fóra vérem! Kedves Varján, nagyon szívesen nektek is! És kedves Tóth Mátyás pedig azt hitte nekünk, na erre már a pór is kigyal a szőnyekből! Jó, kedves Mátyás! Következőkben égedik hozzánk jó kis Real McCoy. És a Came Get You, I Want Love 1995-ből. Remélem, mindenkinél minden finom lesz.

és akkor a fantasztikus Steve McCoy után megyünk tovább kedves Tóth Mátyás kérésével. Szeretek én egy Café Del Mar. Kedves Mátyás, akkor egy kicsit megpihenünk így ebéd előtt. Lelazulunk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

is remélem, kedves hallgatók, mindenki halad azzal a bizonyos vasárnapi ebéddel. És persze kellemeseket csobbantok ugye a merencébe. Éppen utaztuk, akkor lehet egy kicsit ütni a kormány ritmusra. Tessék oda figyelni a közlekedésre. Vigyázzatok magatokra ebben a nagy melegben.

és ismételten Vibe üzenet kedves Tóth Pátyástól, azt hitte nekünk, látnátok a röngosító mellett mind a 140 kiló mozog. Hát kedves Pátyás, minden tiszteletem a tiéd, kitartás neked benne, vigyázz magadra. Hát ugye mi se fáztunk, hét elején betonoztunk egy kicsit, családi buli volt, úgy is mondhatnám.

Én pedig van a másik, a jó öreg Brooklyn Bones, és a Get Ready the Bones itt a Super DJ Rádión. 11 óra 51 percet írunk, nem csak egymásos simondok a mutatók. És itt van velünk a Szikszai Mónika Vivien. Szia, szia Mónika, üdvözöllek benneteket, szia! Nem régen kirepült lányomnak, Bettinának szeretnék egy számot kérni, rád bízom. Azt üzenném neki, hogy otthon és a szüleim mindig hazavárják. Köszönjük szépen, kedves Mónika, ez így van bizony.

ne felejtjétek el, kedves hallgatók, nem állunk meg, 12 órakor megyünk tovább a zenei kavalkádval, egészen 13 óráig, akkor ékedik hozzátok DJ Simon. Egészen 15 óráig azután DJ Sut érkezik hozzátok. 3 óra hosszában 18 órakor érkezik hozzátok Zsolti jó kis 80-as évek zenével, 20 órakor pedig kedves Lineman érkezik hozzátok.

hát remélem, hogy mindenki azért kellemesen érzi magát, emel egy meleg hatására is, ugye? Hát nekem is itt már kicsit kezd melegen menni a stúdióban. Hát ugye nyáron is voltak bulik, a diszkóban ott is bírni kellett a hajtás, bírjuk még a gyűrődést, ugye? Így szoktuk mondani. Következőben pedig ékezik hozzánk kedves Ilcsi és Hudi kérése szólától, megtaláltam nekik ezt a zenét. Nekem is megvolt, csak jó el volt rejtve egy mappa mélyére. Mit szóljon már nekik, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. DJ Ilám és Digi Digi.

és ismételten Vibe üzenet. Kedves Gyücsi, azt írta nekünk, köszönöm Csabi, remélem Andrásnak is tetszett, hát szerintem biztosan tetszett. És persze nagyon szívesen, tudjátok, megvan a zene, nagyon szívesen lejátszom. Én meg gyorsan digi-digi kiosontam egy kis frissítő őszivaraszt léjjel. Jó hideg, most vettem ki a hűtőből.

Megyünk tovább egy csodálatos csajjal, akit átadottuk itt a Budapest Barban, Jennifer Lopez, és kicsit segített neki a kopasz szemüveges bácsi Pitbull, On The Floor.

Most kaptam egy nagyon megtisztelő üzenet, kedves Szikszai Mónikától. Azt hitte nekünk, kedves hallgatók, nagyon köszönöm, legyen csodás napotot, nekünk azzá tettétek. Nagyon szívesen, kedves Mónika, és örülök, hogy jó ízitek magatokat, maradjatok velünk. És tudjátok, hát ezért vagyunk. Nektek szuper kedvetek legyen. Remélem, a következő dallal is az lesz. És hogy lassan egymáshoz simultak a mutatók, mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok az elkészült ebédhez. Aki pedig még készítgeti, vagy sütemény süt. 200 fokon ugye a konyhába ilyenkor. Annak meg szóljon a következő kicsit vicces dal. Az előadó pedig nem lesz más, itt Harsányi Levente, gyerekek. A zenének a címe pedig Hű az anyja. Akkor jöjjön, figyelj! És Hudák Andris pedig azt hiszem nekem, köszönöm Csobikám, F volt nagyon. Nagyon szívesen Andriskám. Na figyelj, hű az anyja, szuper!

kis ismételten vibe-özelt, itt van velünk a következő két orosz a műsorvezetője. 13 órakor ékezik hozzátok DJ Simon. Azt hitte nekem, szuper tiszteletem, Csucsu királynak már kapcsolódtam, én is jó adit értő füleket üt szupereknek. Köszönöm szépen, kedves Tomikám, neked is ma jó adit, jó zenéket. Meg persze egy nagy pacsudas Svédországba.

és ismételten vibe-ünet kedves Encsikétől. Ja, hogy rám gondoltál, DJ Simon. Értő fülek jelen. Ja, és itt Görögországban nincs olyan kánikula, mint ott a 29 fok és szél. Igazán kellemes ügy mindenkinek, pusztjuk-e, Encsike. Csabi, esetleg egy Cosmix vagy egy Groovehouse jöhet valamikor. Szerintem bele fog férni 13 óráig, kedves Encsike. Jó nyaralást neked, érezd jól magad. És köszi, hogy onnan is bennünket hallgatsz. Itt van a linkedős Reisinger Misi. Szia, szia, Misikém, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekem, szia Boris. DJ Küld a vasárnapi lazító dallamokat, üdv. Reisinger Misi. Köszönöm szépen, kedves Misikém, de én nem Boriska vagyok, hanem DJ Csabi.

figyeljetek, ez a hallgatók van, úgyhogy néha ugye eltéveszti az ember. Én is van, amikor Szilárd helyett Szabit mondok. Azt mondják, ez már korra jár, de szerintem nem, hanem nem tudom. Hát, hogy a meleg. És akkor delegation után megyünk tovább. Csapat neve Dan Love, Németországban alakultak. Ezt a számot pedig 1997-ben készítették és adták ki. Előkelő helyezést ért el, hogy a Bíbor slágerlistán is. Erről meg mindig a Bravo újság jut eszembe, tudjátok, nagyon sokat olvastuk. Mindig meg kellett venni, minden áron.

0: és ismételten Vibe üzenet, kedves is a családtól nagyon megtisztelő üzenetet küldtek nekünk. Kellemesen üdíti a műsor ebben a nagy melegben. Köszönjük, kedves DJ Csabi. Nagyon szívesen, kedves Istikén, én is köszönöm nektek. Akkor megyünk tovább még egy nagy kedvencemmel. Figyelj csak, mi is lesz ez.
1: Life is what you make it. So leave the past behind and keep moving. Cause that's the way it's done. And that's how we do it here, club style.
0: Egy jó kis sleepbook. So keep moving.

szép percet, kedves hallgató, mindenkinek tovább is kitartást kívánok ebben a nagy melegben, akik ugye mentek ugye délutára dolgozni, hogy nem tudjátok hallgatni a Super DJ Rádiót. Továbbra is kellemesen telje mindenki délutánja.

és ismételten Vibe üzenet. Kedves Timi pedig azt hitte nekünk, jaj de jó, hogy 13 óráig vagy itt vagyok, csak mindig teszek veszek. Jó van, kedves Timi. És köszönöm szépen. De bizony-bizony itt vagyok veletek 13 óráig. Hozzájön DJ Simon kapitány.

És a fantasztikus C-blokk után megyünk tovább. Fantasztikus úriemberrel, Captain Hollywood Project. És az a bizonyos after party, ugye?

Remélem, kedves hallgató, mindenki jól lakott a finom ebéddel. Csukorkáptai Hollywood Project után megyünk tovább. Csoki bácsival, hogy így hívtam onnan annak idején, tudjátok? Mindig bírtam neki a haját, ilyen pálma falakra volt neki megcsinálva. Ő érkezik hozzánk itt a Super DJ Rádion. Zenének címe pedig. Szerintem egy ritkán hallott dal fog következni. You and me.

Jó kedves hallgatókat, helyébe kicsit kiugrottam. Majdnem leolvott a papucs a lábamról. Nagyon-nagyon meleg van. Megyünk tovább egy vidám dala itt a Super DJ Rádión. Érkezik hozzánk Fresh System és a Don Under. Kedves Öncsike pedig azt hitte nekünk, Naná Csabi, ez nem is kérdés, bárhol, bármikor, csak is az SDR. Amúgy már reggel megijedtem, hogy elmarad a műsorod, mert itt egy órával előrébb vagyunk. Köszönöm szépen, kedves Öncsike.

És persze, kedves hallgatók, ne felejtkezzünk meg ugye az állatokról se, mindig adjunk nekik friss vizet. Így szoktam fürdetni a kutyusomat, meg felhocsolom neki hideg vízzel a betont, a jókot fekszik rajta szegénykém.

Szabadon is az a nagyon nagy meleg mindenkit megvisel. Nekünk is van itt egy kis kerti tavunk. A traktor gumiból csináltam, tudjátok. Járnak, lihegnek itt a kis madarak, annyira isztak szegények. Tavaly ősszel meg belerepült egy vadkacsa.

Itt van velünk kedves Szabó Gábor is. Szia, szia Gabikám, üdvözöllek benneteket. Szia Dombóvá, Tolna megye, 34,4 fok. Köszönjük szépen Gabikám, érezd jól magad, hát ott sincs hideg, ugye?

0: Superdigiradio. Melóban is melletted. www.superdigiradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: És akkor, ha már nyár, legyen egy őrült nyár, végezik hozzátok Feel Good Family,

most is Péterten Viber üzenet, kedves Ladár Szabi pedig azt hitte nekünk Viberünkre, legalább nem csak én vagyok Tolna megyei. Így van, kedves Szabikám. Mi is lehet mondani, hogy Szabó Gabi a földid. Kedves hallgatók, ékedik hozzánk egy csapat. Akit újra láthattok majd július 4-én, újra összeáll a banda. Ő pedig nem más, mint Emergency House. Jöjjön tőlük egy dal. Nem tudom, ki hallotta, ki nem. A címe pedig az, hogy örökre a karjait közt.

0: legyen tán.
1: Kedves szobók, ami pedig szeretnek kérni gyerekek mindenkinek. Egy Ice Baby-t megnézem, kedves Gabikám. Ice kell, ugye? Mint pénteken is.

0: szerintem majd biztosan jó fog sikerülni a koncert. A nőket is ugye nagyon-nagyon szerettük a 90-es években. Zoltán Erika segítkezésével indult el ez a csapat. Most pedig jöjjön kedves Encsi kérése, hiszen őt se feledjük el. Jön egy vidám dal a Cosmix-tól.
1: Hát indjégy apukám!

Következő zenénk pedig érkezik kedves Szabó Gabi kérésére. Kis hűsítő sláger, úgy is mondhatnám. Egy nagy csapat van, Vanilla Ice. És ez a bizonyos Ice Ice Baby, akkor jeget mindenkinek, gyerekek!

Hát bizony-bizony közeledik a műsoridőm vége is, hiszen már 12 óra 47 perc van, 13 órától pedig érkezik hozzátok DJ Simon, aki már szerintem toporog a keverőpult előtt és a lemezjátszók előtt. Hát bizony remélem, hogy mindenkinél nagyon-nagyon-nagyon finom lett minden, és jó éreztétek magatokat ismételten. Így vasárnap délőtt és egy kicsit délután is. És persze, hogyha tudtok, maradjatok velünk a Super DJ Rádióval. Mi pedig megyünk tovább Vanilla Ice után, DJ Szatmár és Jutus közösével. A vesztemet érzem. Szerintem majd holnap vesztemet érzem a melóban.

ismételten Vibe üzenet. Kedves Isa családok, köszönjük neked, kedves Didi Csabi, jó étvágyat kívánunk. Nektek is csodás vasárnapot. Köszönöm szépen, kedves Istikém, mi is viszont kívánjuk nektek.

kívánunk, kedves hallgatók, senki nem érzi a vesztét ebben a nagy melegben. Üdvözlést kívánok még egyszer tényleg mindenkinek, melóban lévőknek, szolgálatban lévőknek. Mi pedig nem hazudtolom meg önmagam. És tudjátok, hogy szoktuk, egy kicsit megcsapatjuk a végét. Jim Michael is a Wicked Vibration.

is ismételten Vibe üzenet, kedves Kelemen Tomiétól köszönjük ezt a három hónát, megint szuper voltál ebben a nagy melegben, sokat ne dolgozzál, inkább a medence meg egy sör. Üdv a családnak, köszönöm szépen, kedves Tomikám. Hát így van nekem, klíma, ó, ne? Így veletek együtt izzadtam. Köszönöm, Tomi, vigyázzatok magatokra. És kedves Kőmont, ez is hír a Csabesz, köszönöm szépen az adit, jók a zenék. Most értem, az a ebéd után hoppázás lesz, egészségedre a teszkán, vigyázzatok magatokra, és egy nagy pacsi nektek.

kedves is a családtól is kaptam két hatalmas szívet. Köszönöm szépen, Istikém! Végére hagytam nektek egy jó kis finomságot. Jaj, de jó kis zene lesz ez. Szerinted így is svéd. This party!

Én ezzel a zenével kívánok mindenkinek további szép vasárnap délután. Hétvége fennmaradó részéből ugye, jövő héten pedig mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. Hét napig még kibírnunk ezt a nagy meleget, után jön a felfrissülés. És mindenkinek nagyon szépen köszönöm ezt a kitüntető, megtisztelő figyelmet. Ilyen melegben is velem tartottatok itt a Super DJ Rádión zenei kavalkád című műsorban.

kedves Novász Kati is írja, köszönjük szépen Csobikire ezt a 3 órát. Jó étvágyat kívánok, jó medencé, és köszönöm szépen, kedves Józsikám. Meg lesz szerintem. Szerintem máshogy nem is lehet kibírni. És vigyázzatok magatokra még egyszer, mindenkinek minden jót kívánok. Jövő hétre pedig kellemes, szép új hetet kívánok nektek. Melóban mindenhol. És hát ugye persze jövő héten várlak benneteket ugyanígy, ugyanebben az időpontban 10-től délig. Vagy lehet, hogy egy kicsit tovább. Ha csak addig be nem ugrok, majd hozzátok. Mostan érkezik hozzátok Digi Simon 3 perc múlva. Maradjatok velünk és hallgassátok kollégáinkat.

még egyszer mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, vigyázzatok magatokra és kitartást. És persze ne felejtjétek el, BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió. Hát akkor, sziasztok!

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
2: Vagy éppen ugye, csodálatos szép vasárnap délutánt vagy ebéd utánt kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt már a Private Light DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 3 óráig én köszönöm szépen Csócsó királyunknak a csodálatos 3 óráját. Fantasztikus volt legutóbb, igazából csak az utolsó órát tudtam kagylózni, de jó volt már megint, igazi kavalkád, music kavalkád. És hát vele ellentétben nálam általában inkább, úgy lehet mondani, hogy általában nem szokott lenni kavalkád. Mi azért én szoktam jönni ilyen fura zenékkel, amit mindenki szeret, de legtöbbször olyannal, ami igazából nem igazán mindenki szeret. Szóval, hogy igen. És hogy ez miért van, hogy kaptam egy kérdést, hogy miért van az, hogy én esetleg nem tudom felvenni a fonalat az előttem adásolótól, meg izét. Most például itt van, teszük a különbséget, mondjuk így, Csucsu királyunk és köztem. Csucsu király szépen és rendesen, ahogy azt kell, ő igazából hozza mindenféle zenét. Mainstream lehet azt mondani, az, ami igazából annak idején mindenhol folyt is. Ma meg tök jó emlékezni rá, hogy milyen zenék voltak. És hát én, mint aki igazából diszkósként jöttem ide a rádióhoz, van egy berögződés az embernek, azért valljuk be, 30 év zenélés után nem egyszerű elengedni dolgokat, persze én is próbálkozok, meg stb., de még mindig benne van az ember vérében az, hogy inkább játszik olyanokat, amit kedvel, amit kedvel diszkósként, és hát mindig összekeverjem a zenéket, a stb. Próbálok mindig tematikusan készülni, tehát mindig hozom azt, amit én szeretnék nektek átadni, és nyilvánvaló, hogy én nem játszok a BPM-ekkel legtöbbször, hanem ugye mondhatni azt, hogy egy sikon megy végig egy felépített szett, ami például most ebben az esetben, ebben a két órában 2005-ös, nagyjából ilyen 2005-ös zenéket fogunk hallgatni, legfőképp house zenéket hoztam. Ibizai house-okat, azt lehet mondani, elég szigorúan. Ez például egy 2005 augusztusi kiadású lemez, egy válogatás lemez, amit Bob Sinclair hozott össze, amit annak idején az In The House című mini EP-n, vagyis hát nem mini EP-n, mert azért 3 lemezzel küzdkedett ez az In The House, és ez itt az első lemez, ő gyűjtötte össze rá a zenéket, én meg szépen megvásároltam, ezt meg most lejátszom nektek. Na, nézzük akkor, 0-36-70-45-95-95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, ahogy ezt eddig megtettétek. Csócsó királyunknak is figyeltem, nem látom, hogy kik voltak, úgyhogy aki nem ír, az majd kap egy körmöst a Super DJ Rádió találkozón. Július 24-25-26, ott leszek én is, lehet jönni, akár egy gyomrost adni nekem, ha úgy tetszik, vagy ha nem tetszik, amit éppen kiküzdök itt magamból nektek nap, mint nap, nem nap, mint nap, de happy alkalommal lehet azt mondani. Lassan befoglalom a pofámat, csak én össze elmondom, hogy ez itt a, ami éppen pörög zene, az egy, hát angol vagy brit duo, egyébként producer, zenei producer duo, Quan Manchester és Dan Smith. A háttérben megbúvó Liquid People. És hogy miért ez az első zene? Azért, mert a címe Ice Cream Parlor. Gondoltam ebbe a nagy melegbe, dobok nektek egy kis fagyit. Na, azt szoktam mondani, hogy majd jövök még, aztán kóksizom a Viber-t. Felolvasunk mindenkit is, mindent is, amit írtok. Kérés nincs, tudjátok, nem én vagyok a Wurlitzerben, az éppen volt 3 órában és elmúlt. Nagyon jó kajtózást kívánok mindenkinek itt a Szuperen. Szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg azt is, hogy oh yeah.

közben battolunk tovább, és ha már egyszer Bob Sinclair, aki magát ezt a kis compilation-t összeválogatta, akkor jöjjön egy Bob Sinclair zene. Szintén 2005-ös zene, itt van a The Beat Goes On, azaz a zene, csak a zene megy tovább, ha éppen nem zene, hanem a beat, de mindegy, akkor is megyünk tovább.

0: Na nézzünk egy kis Vibert, ami a plusz 36-74-5-9-9-9-5. Itt van Isa István, aki az első között köszönheti azt, hogy nekem, hogy felolvasom azt, hogy nélkül így nekem is köszönöm neki, hogy elsőnek írt.
1: Ó, hogy mit voltáltam is.
0: Ezt most jól megfogalmaztad, de nem baj, szóval itt van az Isa család, azt írja nekem csodás vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Simon innen Erdélyből, Eldőszentgyörgyből. Az Isa család már vár téged, és nagyon örül, hogy újra hallhatunk téged, és hogy van, oh yeah, van, oh yeah, így van. Hello István, hello család, csók nektek, és jó kagylózást. Aztán itt van Encsike is természetesen, kicsit megcsúszva, pedig ő szokott az első helyre landolni. De nem, most a másodikként itt van Encsike. Szia kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti, pipa. És az újabb hegycsúcs is meghódítva. De jó is volt ebben a melegben. Jaj, hát menjél föl Zeushoz. Fogjál vele kezet, azt ugolj le onnan. De csak is kizárólag valami felsőidban. Azt egy gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és jó kajdózást, jó adást neked, üdv a teamból, puszika Encsike. Hello Encsike, üdv a teamba, meg jó kajdózást oda is neki is. Itt van velük Szabó Gábor, RR, hát de régen voltál, szia. Szia Gábor, a SESZ azt írja nekem, SESZ, csapasz neki. Tiszteletem uram, csapatom, ahogy tudom. Jó kajdózást oda is, itt van velük Varga Józsi is. Azt mondja, hogy szia kedves Kótai jelen, jó adást kívánunk. Hello Kótai, hello Józsi. Tiszteletem a hölgynek is ott mögötted. Jó kagylózást nektek is. Rázzátok a bulát, azért hoztam ezt, ezeket a zenéket.

Én már bedobtam ide a következő zenét, szintén 2005 jön David Durais. És a Jungle Brothers egy ilyen kis mashupnak lehet ezt mondani. A How's Your Body és az Eli. Nem egyszer Eli Has You. Hát nem fogod tudni kimondani, nem baj. Szóval jön egy-két zenének az összekeveréseiből. Alkotott, megalkotott fincsi zene. Nagyon hosszú, 9 perces lesz, de lehet rá bugizni. És bugizni főleg, ha valaki ott csütyül a medence mellett. Meg lehet rá rázni a bulát. Figyelj, jön a How's Your Body. Oh yeah, itt a Szuperen.

Egyébként itt van a háttérben a következő adás házmestere is. Itt van velünk Sorci is, egyébként írogat nekem a Messenger, azt mondja, hogy a csodálatos vasárnapi zenélgetést kívánok, kedves barátom. Aztán jövök három körre, három órás körre, puszcsika Sorcika. Szia Sorci! A többit inkább nem olvasom be. Jó kagylózást neked is, barátom. Aztán majd várunk ide három órától. Itt van velünk Kolozs Émi is. Csúcsinek tetszik ez a lény. Azt mondja, hogy itt van velünk Kolozs Émi is, azt mondja, szép napot, szia Tomi, hojt végét, és szuper zenéket. Nagyon szépen köszönöm, hát remélem, hogy szuperek a zenék, ezt általában ti tudjátok megmondani, hogy azok vagy sem. Ugye, akinek nem tetszik az arrébb kapcsolat, szoktam mondani. Azt mondja, hogy itt van, hello, Imi, jó kagylózás neked. És itt van velünk egyébként Lovász Károly, József is, Kárcsi barátom, bejelentkezett a Viberre. Hello, DJ Simon, hello, kedves barátom, itt vagyunk és kagylózok. Szép vasárnapot és jó adást kívánok, na és sok pénést a Szabi alatt. Köszönöm szépen, Karcsikám. Ígérem, úgy lesz, csak és kizárólag a pihenés lesz jövő héten. Meg a takarítás, a fűtés, a mosely, nem. Közben Encsike küldte a felmentését, hogy miért csak másodikként futott be. Hát, most amúgy nem fogom felolvasni, hogy miért, de van ez így, hogy néha másodiknak is lehet lenni, nem muszáj mindig elsőnek, így van.

és egyébként tudom, hogy otthon nagyon meleg van. De az van, hogy sajnáljátok engem is itt, tehát az nem kell, hogy én Svédországban élek, meg hideg van, meg üzé. Hát lehet azt mondani, hogy a ló pikulát. Itt a 30 fok van, és ömlik az eső. 30 fok van, és ömlik az eső. Még egyszer mondom, Svédországban tele vagyunk erdővel, fenyőerdővel. Ezt tudjátok, hogy nagyjából annyit tesz, hogy mint amikor beülsz abba az igazi gőzös szaunába. Ez a szakadó eső, ami éppen van, ez úgy nagyjából 20 perc múlva el fog állni, lehet, hogy egy órát esik, nem baj. Szóval, hogy amint eláll, úgy nagyjából 10-15 perc, és semmi nincs abból a víz mennyiségből, ami leesett. Melyiként nagyon sok leesik. És ugyanában semmi sincsen a földön. Ez mind fenn van a levegőben. És hát, mint ahogy az előbb is mondtam, nagyjából olyan, mint egy szaunába, ilyen jó gőzös szaunába belépnél. Na olyan az idő ott kint. 30 fok, ugye plusz 5 fokot lehet hozzáadni, az lesz megfelelője a magyarnak, tehát ő nagyjából 35 foknak érezhető a hőmérséklet itten. Isteni, lehet azt mondani, én utálom, mint gyűlölöm, és azon gondolkodok, hogy lehet, hogy még éjszakabbra kéne menni. Mondjuk például az északi sarkkörre, aztán kezet fogni és karonöltve aludni egy jeges medvében. Hát télen esetleg meg visszaköltözni ide, de nem, ez majd kiderül. Girl, I house you. Oh yeah, house you.

Picit kopott, kicsit ütött kopott, de még mindig az enyém, azt lehet mondani, és még mindig Bakelit, vagy éppen vinil, ha megjelenik Hódimi. De tegyük hozzá, hogy a következő zenő előadója Serrone, egyenesen maga a Serrone bácsi. Tudjátok, az a nagy bajszú ember, aki meg annyi fincsi zenét hozott az 1960-as, inkább 70-es évektől kezdve. 70-es, bocsánat. Itt van a következő fincsi, ilyen kis, hát ő funky house-os zenéje. 2005-ös remixben. Szóval jön az ütött kapott Serrone, Not Too Shabby.

0: One, two, three.
1: Oh yeah. Rémhír TV, majd aztán itt van a Rémrímek faragója is itt van velünk, házi, azt mondja, üdvözlettel a hallgatóknak. Itt vagyok én is, mint a Rémek ura. Tudod, házi, te kis buta. Már azt írta, te buta kis buta. Megkérdezett Simon bátya, a lemezeket előveszi, a vérivel tolja a humort. Nem szereti a hosszú üzit olvasni, mert sikerül néha bakizni. Természetesen ettől jó a műsort hallgatni, mert lehet jókat kacagni. Jó szórakozást, kinek is. Hát, ez sem volt egyszerű azért, na. Szia, házi. Jó kagylózást nektek is.

kicsit elbalagunk Miami-ba is. Jön 2004. A pontos időt, dátumot nem igazán tudom. Jön Martin Laurent, Picadent. Megint egy francia Bob Sinclair mellett, azaz Martin Solveig. És a Rocking Music. Oh yeah, egy Warren Clark Club Mixben. Itt a Superen. Na kajdózt!

jó, legalább, mert egy embernék beütött a dolog azt, amit én ezt a műsoridőt szántam, vagyis adást szántam a zenékem. Azt írja Kolozsi, és nagyon eltalálja, azt bírom benne, hogy nagyon eltalálja, hogy éppen mire gondolok. Kolozsi, mi azt írja, szuper jó kis, könnyed, szívmelengetős, igazi nyári tengerpartos kis lépegető zenék. Nagyon élvezem, és Ibizára képzelem magam most. Figyelj, ha más nagy nem is, legalább egy medence mellett tudja élet viselni ezeket a könnyed zenéket, tényleg így van. Egy kis koktél szűcsülés, egy pici kis toporgás, aztán úgy húzgyi bele a medencébe, oh yeah! Igazi nyári zenék, lehet azt mondani, itt a Szoperen, oh yeah!

jön a következő zene. 2005, jön a G-Club, a Present, Banda Sonora. És jön a Kukta című nóta. Azaz a Pressure Cooker. Not cook, cook. Szóval cooker. Oh yeah.

Like a pressure cooker.

Hát legyen az, hogy elmegyünk Kubába, legyen az ilyen Havannába. Ha nem is teljesen oda, de jön Giuliano, alias a Havanna Funk. És jön a kedvencem 2004-ből. Pressure cooking. A pressure cooking után tudjátok milyen? Jön a Bucky Ribbon. Bakira bikiriban, bakira bikiriban. Oh yeah. Hát szóljon!

Na gyerekek, micsoda emlékeket ébresztő zenék ezek. Lehet azt mondani, azt írja neki, Öncsike, hogy ezeket a zenéket szóltad, mikor először beszóltál nekem, 2 éve október végén. Ugye? Hát mindent az eszükbe lehet juttatni az embereknek. A zene mindenre jó, gyógyít, eszedbe juttat, megbőget, ha úgy van. De ebben a trombitával nem betegnék semmi. Hátszőr felállító, oh yeah! Főleg a következő zene előadója. De azt lehet mondani, hogy szintén egy francia érkezik. A DJ neve Bibi, egyébként Bibi. Frédéric Tarrell. Aki 20 éven keresztül az Energy France rádióban minden utolsó vasárnapján hozta 20 éven keresztül egy ilyen kis klasszik rádió show néven vagy címen fincsi zenéket. És hát hozott ő nekünk egy zenét 2004-ben. Jön Bibi és a Tequila Slam. Oh yeah! Fincsi lesz, főleg a tequila.

olyan jó néha elbohozkodni itt a dolgokat, meg amikor ilyen balkeniten pörögnek a dolgok. Szóval itt van Lil Lewis, 2004 májusába kell visszapörögni, ahhoz, hogy meghallgassuk. Lil Lewis és a Club Lonely című nótát egy Joey Cardwell remixben, vagy éppen a vokált éppen Joey Cardwell ad a hozzá. Ezért olyan fincsi. Elnézést a poloskodás, és csak olyan jól esett, kicsit egy scratchelni, meg izé. Na, Isa István megküldi nekem itt a nyári izé leveseket, hogy akadna a torpán, ez olyan jön, de nem akar a torkodon, de jól néz ki. Köszönöm István. Még nem ettem ebédet, sőt, még főznöm kell hozzá, hogy egyek. De majd lesz valamilyen instant tészta.

mellett itt van velünk. Hogy hogyan az, nem tudom, de itt van velünk Zsó, aki éppen ért nekem a Viberre, ami a plusz 36-70-45-95-95, azt mondja, hey, fit a műfit a kongen, hazaért, hazaélveztem. Itt nem vagyok, hallgatlak. Szia Zsó, akkor élvezd tovább, azt lehet mondani, a napot velünk itt a szuperen. Köszi, hogy itt vagy, és jó kajlózást!

ezerrel. Hello Gábor, jó kajtózást akkor neked is, de legyen az a 2000 is meg most már csarfejebb a hangerőt, oh yeah!

történet gyorsan vége lett, ez már még el se kezdődött. Pedig ez az itt a Karizma és a Ride című nóta. Itt a Szuperen. Oh yeah. És ha már egyszer három óra, bocsánat, két óra van, majdnem, hogy előre haladtunk kicsit az időben, ki hol van egyébként görögben, már három, de itt kettő van, és ha már egyszer két óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit. Itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light DJ Simonnal. Egészen három óráig ezzel kevertem össze. Én nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek, egészen három óráig. Aztán úgy nézünk ki mi, vagy Miki. A Miki meg úgy néz ki, hogy három órától itt lesz velünk nektek. Surci, DJ Surci egészen 6 óráig bontja a vakolatot a falakról, már akinél hangosan szól ugye a rádió. Aztán 6 órától 8 óráig, ahogy szokott lenni, jön hozzátok Zsolti, majd 8 órától Liveman, egészen ki tudja meddig, de lehet, hogy csak 10-ig. Én további nagyon jó kagylózást kívánok itt a Szuperen, és hát útszó neki akkor, hallgassuk meg ezt a kis karizmát, ilyen karizmatikusan indul. A zene pedig a Ride című nóta. Egyenesen 2004

tovább jön egy DJ páros, Tim Pin és Anthony Lousa. Egyenesen New Zealandról. Bocsánat, Új-Zélandról hülye vagy. Szóval New Zealand, you know. Az Új-Zéland. Az ő nevük a Solidarity. 2004 májusában hoztak egy fincsi zenét, a Find the Way című nótet. Keresd az utat, Haley Thomas és Letiz Bennett volt a vokál adója. Finchy House, Finchy House.

0: zenére, vagyis már pattog is. Itt van a The Soul Soul Orchestra, a legendás amerikai diszkó csapat, akik 1974-ben Vincent Montana Junior jó voltából jöttek létre. Aztán hoztak egy olyan zenét, aminek az volt a címe, hogy oh, I love it.
1: A love break.
0: Oh yeah, ez meg itt egy Full Intentions remix. Egyenes

esett a szíra is, mert még a kaja is jobban esett. Nem akadt? Hát azért keresztbe állhatott volna azért az ott. Csak viccelek, tudod. Vagy éppen irigykedek, de se baj, menjünk tovább. Jöjjön a következő lassan. Az előadó Natalie Cole. Az amerikai soul, pop, vagy éppen jazz énekes és zeneírója egyben. Nat King Cole lánya. Meg úgy lehetne még fokozni, hogy ő ki. De jön Natalie Cole és a 2004-es zenéje.

Na tessék, megérkezett a Mikis Dance Talking. Azt mondja, hogy szia Simi! Küldött itt valami képet, azt mondja, tusztapoljön full. Hogy mi volt, hogy mit írtál, mi az ott, mi az? Valami félremen, Doki! Tusztapoljön full! Aha! Értem én, csak nem tudjuk, hogy mi hajtja. De lehet, hogy hajtsa. Na, ezt meg fogom nézni az ás után, ne töröld ki! Ennyi biztos, Toki imádja a Groove House-t, a funk, a house, oh yeah, hello!

jött a doki a magyarázata, hogy az előző számba, én nem tudom, hogy az előző te szádba, hogy mi volt, hogy előzőleg mi volt a te szádba. Remélem Évim, de szóval azt írja, hogy volt egy ilyen tuturum, tuturum, tuturum, mint Eric B. és Rakim a Paid in Full-ba szólt 1995 környékét, de tényleg abba volt. Én meg nem tudtam, hogy hol rakjam, miért ismerem. Ez meg itt egy feldolgozás volt 2004-ből, de pont ez a jó bennem. Hogy egy feldolgozás, érted? És tudtad erre is, Tóli. Itt van velünk a hetero barátom, aki tegnap kikanyarodott, Tuti. A Pride-ra. Minden évben megteszi. Tegnap is megtette az, hogy nem hallgatott. Azt mondja, hogy jó adást kívánok, türelmetlen, bár üdvözlöm a hallgatókat. Szia, Zoli. Milyen volt? Mesélj valamit, milyen volt a Pride? A zászlót vittél le magaddal. Haza.

Azt írja, hogy heten, ahogy voltam, persze, meg akartam élőben nézni a Dragon Queen előadásodat. Vittem magammal zárt tojást is dobálni. Na most az a kérdés, hogy honnan tudtad, hogy ez zárt az a tojás? Ha az ő belekagylóztál előtte. Honnan tudtad, hogy jövök? Tudod, én is ilyen kis bőrszerkóba ott szoktam tolni. Na de menjünk tovább, jön megint egy 2004-es house csapat, lehet azt mondani. Egyenesen San Franciscóból érkezik Ainz, na még egyszer Ainz. And the Master D és a Celeste Groove. Oh yeah, csak itt a Superen. 2 évvel ezelőttről is lehetett ezt mondani, hogy csak itt a Superen, most 2 év után megint fog szólni a Superen. Figyelj, jó buli lesz.

rádió. Egy nagy család. Hát tudom én, és elfogadunk mindenkit. Heterót is, hogy ki. Mellé beszél, hogy nem is heteró. Így, ahogy mondod, István, megyünk tovább lassan, itt a következő zene. Még mindig 2004-et írunk, amikor az ausztrál csávó DJ Jori egyenesen Melbourneből hozott nekünk egy fincsi zenét, vagy éppen feldolgozott egy fincsi zenét, a La Tromba.

és ha már egyszer volt egy Onions and Master D, akkor most jöjjön csak maga, kizárólag a mester Andrew John Venegas. Na még egyszer, Andrew John Venegas. Egyenesen Queensből, azaz New York Cityből 1970-ben született a fiatal ember. Aztán felvette az Onions nevet, és ő lett az egyik legjobb amerikai techno DJ, zenész, producer és mindenféle dolgot rá lehet aggatni a csávóra. Nem utolsó sorban az AI technológiának az egyik legnagyobb arca a Silicon Valley-ből. Ő volt a fejlesztő. Az egyik, bocsánat, és az eladásokért felelős ember. Szóval jön Onions! És egy fincsi zene 2004-ből. Aminek az volt a címe, hogy mit mondott a mama? Na, miket mondom?

Na jó, van most már, hogy sokat sértegettem a hetero barátomat, akkor jöjjön egy zene, ami szól neki. 2003-ból egyenesen Spanyolországból jön Dr. Kutya. És a közös zenénk, tudod, Zoli. Megemeljük poharat, felnézünk az égre. Kis üdv.

átcsúszott, de nem baj, itt van velünk a Banna Cuba és a Bird Breath. Egyenesen 2004, még mindig a Fincsi Miami House-okat hallgatjuk itt, a Szuperen. 2004 Ibiza House, azt lehet mondani. De senki sehol nem sokára érkezik. DJ Surci! Egészen pontosan 10 perc múlva itt lesz a csávó, és hozza neked a Fincsi, nektek a Fincsi zenéket. Addig is szóljon ez!

kinek kéne bemutatni az utolsó zenét itt a Private Light-ban. 1992 beugrott nekünk GD, és azt mondta, vannak még műanyag álmok. Ez itt a Plastic Dreams. Természetes, hogy nem az eredeti verzió, hanem egy nagyon fincsi 2020-as remix. Egyenesen Passion Runs Deep remixem. Aki Nikolár, még egyszer Nicole Modeber jó voltából megremixelte. Egyébként nigériai csávó, aki a remixet készítette. Hát én azt tudom mondani, hogy ez egy fincsi, egy igazán fincsi remixe. Talán az egyetlen legjobb remixe a Plastic Dreamsnek. Most hát én ezzel a gyönyörű dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki majd velem tartott a Super DJ Rádión. Hát ez volt a Private Light DJ Simonnal, de senki sehova, mint ahogy az előbb is említettem, érkezik nem hozzá. Nem hozzá, hanem nem sokára. Azt akart lenni, hogy érted, így összetetted, hogy nem sokára, még hozzá. DJ Surci! Oh yeah! Egészen hatig. Na, a zene nem pörög végig, hanem majd éppen le fogom állítani, amikor Surcinak kell jönnie. Még egyszer köszi, még egyszer, még egyszer köszi, még egyszer a mindenkinek is. Csácsumi csá, sziasztok! Oh, yeah!

nagyon gyorsan még Kolozsém itt beolvasjuk, hogy akkor én most itt köszönném meg ezt a kiváló Private Light adásodat, Tomi gyönyörű és varázslatos volt, ahogy a bikinis lányokat is elképzeltem közben, hogy táncolnak. Minden percét élveztem, további gatya izzasztós hétvégét, jó főzést, ha főzöl, csácsumi csácsú, tiszta lékváros bundás kenyér, hol az utolsó negyedben. Jó, beköszönsz, igen, vagy éppen elköszönök. Jöjjenek a műanyag álmok. Csácsúi Cseh, sziasztok!

kívánok, kedves vasárnap délután kívánok mindenkinek, sziasztok! A lemezjátszóknál már DJ Surci, Csabinak és Simonnak nagyon szépen köszönjük a fantasztikus zenéket! Jaj, de kezdünk egy Wookie feldolgozással!

www.szuperdzsiradio.hu, Viber számunk pedig a plusz 3670-4595-995. Csapjunk bele a lecsóba, ebbe a rohadt melegbe, mindenki hidratáljon rendesen.

Na aztán, hogy mi lesz itt a mai délutánon? Hát igen, igen, igen, ezek lesznek. Aztán, hogy meglátjuk, na szerintem minden is lesz. Folytatjuk a Csabi által elkezdett zenei kavalkádot. Kívánság műsor nélkül. Már itt is van az Afro Medusa. Na nézzük a Vibert. Gyönyörű vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Surci Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család már vár téged, és örül neked, hogy újra hallhatunk. Én is örülök nektek. Hello Isa család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy.

Na, aztán nézzük tovább. Itt van Kolozsi Imi. Szép gatya izzasztós hétvégét, Surci. Nincsen rajtam gatya, csak úgy. Ebbe a melegbe minek? A stúdióba? Tök felesleges. Jó ad itt, szuper zenéket. A sörre jó hideg, már baj nem lehet. Ez így van.

Aztán itt van Robika Amper, Robi bácsi, pálcika ember, hopp, egy viszki megint, amit már hamarosan meg fogunk inni, méghozzá ebben a hónapban, ugye? Nem, még nem, a jövő hónapban. Szia, Sószi, kellemes vasárnapi kánikula, Adit, hello Robi, hello Illi, jó izzadást nektek is!

Jaj, Andrea Tufo, közben megérkezett Encsike. Szia, kedves DJ Sursi, sziasztok, szuperek! Encsike, jelenléti ívpipa. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, Puszcsika, Encsike. Hagyd de, ha mi ez a rövid írás, Encsike? Szia, Encsike, jó, hogy itt vagy. Ahogy elnézem, Görögországból.

0: Aztán hova mész, kislány?
1: Gombáér.
0: Robi Kaber azt írja, már alig várjuk a Super DJ Rádió találkozót, ott átbeszéljük az élet rejtelmeit, ott át, azt megmondom. Ott azért kemény dolgok vannak, ott mindent meg lehet beszélni. És igen, Lencsike azt írja, igen, látom a képen, én is voltam, megismerem. De most inkább arra az Akintos környéken kéne lenni, nem a témba.

itt van-e? Húscsó az Oli, azaz hetero, aki hetero. Szia Surci úr! Előre beköszönök, jó adást kívánunk, Diós Jenő üdvözöl, megyünk vissza a medencébe, igyál te is valamit. Már öntöm is a jó kis hideg ásványvizemet. Egészségetekre! Sziasztok, jó medencézést! Mit mond? Segdugó vagy mi van?

0: Oh man, you nice, sweet. I eat all the dick. Big ship on the ocean that'll be tight. Oh man, you nice, sweet.
1: Na nézzük a Viber-t. 0-36-70-45-95-995. Kedves Surci, éppen Pestről tartunk hazafelé Szigetvárra. Kibírhatatlan a hőség. Most DJ Simon nem tudna olyan menüt írni, amit még megennék. Azért kíváncsian várom a mai mi az a kaja. Simon nem lesz kaja, mert szabadságom van. Úgyhogy minden nap majd valamit összecsap magának. Ezt már nekem írta előre. Úgyhogy most ma nem lesz menü ajánló. Drága Surci, mindig én nagy örömmel várjuk a vasárnap délután. Isten áldjon téged is, családodat is, utóbb vigyázni, tudjátok, mindenkit hazavárnak, sok a hű.

aztán itt van velünk Házi is. Szia Surci! Ismét rettentően jól kezded, csak az effektet felejted. Jó, ez csak egy rímes írás, nem kell nem a sírás. Jobban szeretek nevetni, mert a rímeket ki kell heverni. Hú-hú. A hivatalos költőnk Házi! Szia Házi, kellemes vasárnap délután!

megérkezett a nyírvasvári fenegyerek, Dávid. Azt írja nekem, Hollywood stúdióban megy a klíma, ha menne, ha lenne. Közben küldött egy fotót. Ez nem is meleg, hanem a hangvasztási próba. Hát úgy nagyjából igen. Hát majd megnézem kedden, Dávid, majd találkozunk, azt megnézem, hogy nálad milyen klíma van a műhelyben, jó?

Jaj, Kolozsi, mi küldött egy fotót, műanyag kertiszék, rajta egy ventilátor, ventilátor előtt egy dobos sör, jó hűtő, csak szerintem nem ér semmit. De jó. És a István pedig küldött szintén egy fotót, hatalmas nagy tó. Várunk a medencébe, kedves DJ Sursi, innét tartsd a szuper műsort. A kamion platón már zenéltem, furgon platón már zenéltem, színpadon is zenéltem, meg kéne próbálni hajón is.

Na, ma is zajlik az erdélyi triatlon nálunk Erdőszentgyörgyön. Ennyi anyaországi rendszámú autó csak ott látható Magyarországon, de jól esik szívünknek, Isten hozta mindannyiukat.

hallottam, hogy beolvastál, vagy kiestem a kosárból. A zenék nagyon jók, pont passzol 42 fokos melegben, konyhában. Aki a klímát kitalálta a kocsiba, annak a nevét imába kellene foglalni. Kellemes mostanapot mindenkinek, Viki, meg a többiek. Szia, Viki! Most, hogy így írtál, most felugrott az ablak, de előtte úgy kezdted, hogy szia, Tomi, ezért simon elolvasta, ezért amit a előttem lévő kollega elolvas, azt én nem látom, úgyhogy nem olvastam ezt be. De akkor most beolvasom. A legelső az Hello Surci, megyünk visszafelé Ausztriába, a keresztlányom is velünk lesz péntekig, alig várjuk. Kellemes meleget mindenkinek, itt éppen 42 fok van, ahogy felhajtottunk a pályán, Győr felől, üdvöm, mi most éppen öten. Akkor sziasztok öten, szia Viki! Na azért csak összehoztuk. És Simon írja, nézd meg mást is, lehet olvastam mást is. Nem baj, Simon. Nem baj, semmi probléma, majd írnak újra, hát most

És Húscsaba az Oli, aki ugye hetero is küldött egy fotót a medencéről. Hát 6 méter átmérő biztos, hogy van. Rajta fekszik valaki, de innen nagyon messziről nem látni.

Sweet Dreams. Húsom az olja, aki hetero, azt írja. De jó az adás, köszönöm szépen. Simonnak lehet kérni egy zenét, hogy érezze a törődét. Ho-ho-ho, keres.

Fali, Fali szarvas is kagylózik, hello szarvas! Nálunk nincs meleg, konkrétan főtt halat fogtam az előbb is, már az alaplevét a hallének csak fűszerezni kell. Hát kitartás neked ott a tóparton! Hello Gyuri, hello szarvas!

És ne felejtsétek el, hogy július 24-25-26 Jakab Szállás Aero Hotel 7. Super DJ Rádió találkozó.

Hát vigyázzatok, a Romi Györgyel, mert belelát az ember fejébe. Ezt figyeld. Ne beszélj egy csúnyán, édes fiam. Figyelj, a templomból hazafelé én azon gondolkodtam, mindjárt elolvasom és megmondom, figyelj. Ne beszélj csúnyán, édes fiam. A kisgyerek kergeti a galambot a téren. Hes galamb a csába. Hes galamb a csába. Oda lép egy tiszteletes úr. Kisfiam, ne beszélj csúnyán. Mondok galambnak, hogy hes. Úgyis elmegy a csába. Nő volt Kobuk, úgyhogy szia Köbüki. Hello, hello, kellemes vasárnap délután neked is, Köbüki. De figyeld a Romi Györgyet. Még jó, hogy nem esik a hó, ki a bánatos úristennek volna kedve ebben a melegben eldobálni a havat. Hát éppen ezen gondolkodtam a templomból hazafelé, hogy hát most esne a hó, kinek lenne kedve lapátolni ilyen melegben?

Ez pedig már Cherre. 16 óra 57 perc van, 2026, 6-a, 28-a vasárnap. 18 óráig leszek itt veletek, aztán érkezik hozzátok Zsolti. Egészen 20 óráig, majd 20 órától live men. Ide a www.superdigiradio.hu-ra.

No hát akkor már értem a dolgot. Akkor lehet, hogy én azért keltem fel tegnap éjjel csak egyszer pisilni. De többször is pisiltem. Azt írja nekem Tomi, figyelj. Sulci, de most komolyan. Csak őszintén, az idei vagy a tavalyi Pride volt a jobb.

Infinity 2008-ból. Útja az Oli, aki hetero, meg azt, hogy szépen keversz már zenét, vagy ott van a Simon. Simon az nem, a Simon az elfeküdt és nézi a sorozatát a tévébe, azt írta.

Július 24, 25, 26 pedig Jakab szállás, Aero Hotel, Super DJ Rádió találkozó, a 7.

Pet Shop Boys után pedig itt van Celine Dion. Szóval Celine Dion kisasszony. Itt a www.szuperdigirádió.hu-n.

Na hát elkezdtünk az utolsó felvételhez, a Whitney Houstonnal. Szóval kívánom mindenkinek, hogy legyen egy rohadt könnyű hét ebben a rohadt nagy melegben. Vigyázzatok magatokra, igyatok sok vizet. Alkohol, kávé nem játszik, tudjátok, sok vizet, nagyon-nagyon sok vizet. Velem jövő héten is találkoztatok, ha éppen arra jártok. Szekszárd Pécs, Szemere Pápa, Nyíregyháza, Tószeg Kecskemét. Szóval, aki esetleg arra jár integesen, tudjátok, a szélvédőben kint van, hogy kis kamionos, megismeritek. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó további rádiózást. Egy könnyű hetet, jövő héten vasárnap találkozunk 15 órakor. Hamarosan érkezik hozzátok, percek múlva Zsolti. Sziasztok, ciao, ciao!

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes időt kívánok nektek is természetesen. Nagyon jó hallgatózást velünk a Super DJ Rádióval. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnap én a 80-as évekkel jövök hozzátok, és ezért mindig úgy próbálom összeállítani ezeket a 80-as évekbeli zenéket, hogy legyünk egy kicsit változatosak, mert hát ugye a 80-as évek, én azt mondom, hogy a zene fénypontja volt, iszonyat mennyiségű, nagyon-nagyon jó zene jelent meg, ugye, és hát nincs nehéz dolgunk, mert a jobbnál jobb zenékből kell válogatni. És hát ehhez én ugye nektek nagyon jó pihenést is kívánok egyben. Nem csak jó zenehallgatás, nem csak kellemes időt, hanem pihenést, mert ugye ebben a nagy hűségben azért nagyon hamar el tud fáradni az ember. Surci barátunknak köszönöm szépen, az előző műsor nagyon jó volt, és hát gyerekek, azt mondom nektek, hogy gyertek a Viberünkre, mert azért, amikor itt írtok nekem, és hogyha van mondjuk zenei kérésetek, akkor én nagyon szívesen teljesítem, és hát itt figyelek, itt sasolok legesleg először. Hát most egy kicsit befogom a számot, egy hatalmas muzsika, egy nagyon-nagyon nagy zenész úriember, Kell László zenél nekünk, és a Glasses Man című dal megy, úgyhogy most nekem hallgatnom kell, jövök hozzátok hamarosan. És hát ugye azt még hagyd mondjam el, hogy a műsor divány zenéjével indítottam, hát nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek.

Most gyerekek, ugye Ken Lászlót hallottuk, a Glasses Man című dalt, 7-es verziót játszottam, azért mondom, hogy tudjátok, hogy én soha nem az eredeti verziót játszom, hanem valamilyen kibővített verziót keresek, és ugye azokat mutogatom nektek. Nos, hát gyerekek, gyertek a Viberünkre, mert ugye ott megtehetitek, hogy kértek zenét, és hát mondom is a számunkat, ugye plusz 36, 70, 45, 95, 99, 5 a vége. És hát ugye Encsike már jelezte is, hogy itt van, azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, jó adás neked, puszcsika Encsike, kellemes lazulás. Hát Encsike, nagyon-nagyon szépen köszönjük a jó kívánságot. Aztán István barátom is, a István barátom, hát ő is jelezte már, hogy itt van, ő pedig azt írja, csodás vasárnap késő délután kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család. Nagyon örül, hogy itt vagy nekünk, mert jóból sosem elég, persze, hogy várjuk azokat a szuper muzsikákat. Hát István, igyekszem, tudod, hogy mindig igyekszem. Aztán Bandis Nétomka Krisztina, ő azt írja, szia Zsolti, remélem, te jobban bírod a hőséget, mint én, szeretjük az aranyos hangod, minden szépet és jót kívánunk neked, Isten áldjon. Hát bevallom, én tényleg bírom a hőséget, és szeretem is a meleget, nyárban gyerekek, ilyenkor legyen jó idő. Nekem elegem van a télből, én már örülök, amikor ilyen jó meleg van. Bírom, gyerekek, nyár van, tehát ne várjuk azt, hogy tél legyen, meg hideg legyen, ilyenkor ugye tudunk menni fürdeni, strandolni. És akkor még azt hozzáteszem, hogy mi férfiak nagyon örülünk, amikor a csajok kivetkőznek, ugye lehet nézelődni. Hát ezt csak így mellékesen mondtam, legyen nyár, legyen. És hát itt van velünk kedves Mazsi. Szia Mazsi, nagyon jó zenehallgatást kívánok neked is, egyben pihenést. Mazsi azt írja, szia Zsolti, szuper adást kívánok neked, és minden kedves hallgatónak pedig jó szórakozást. Hát nagyon szépen köszönjük Mazsi, neked is jó szórakozást kívánunk, és ugye jó pihenést. Hát én nem is tudom, hogy ezt a zenét visszarakjam el az elejére. Hát gyerekek, alig mondok valamit, alig beszélek, és egy zene úgy elmegy, hogy ez hihetetlen. Malibu együttes, DJ Girl a zene címe, vissza kell raknom, mert nem tudom, hogy mikor fog megint eszembe jutni ez a zene, hogy megmutassam nektek. Nos, hát akkor azt mondom, hogy induljon a Malibu.

gyerekek, hogyha Ken László, hát én nem tudok úgy elmenni Ken László neve és zenéje mellett, hogy egyetlen egy zenét hallgatunk meg, mert hát van olyan zenéje is Ken Lászlónak, amit feltétlenül többször is meg kell hallgatni. Hey, hey, guy, már is hallgatjuk.

egyébként nem is tudom, hogy mely nevek hagytak benneteket nyomot a 80-as években. Ugye mondom én ezt a retro zene szerelmeseinek, biztos vagyok benne, hogy Kán László igen hagyott nyomot, de ilyen név, mint mondjuk John Christian, hát szerintem ő is hagyott bennetek nyomot, na de nem tudom, hogy emlékeztek-e még a zenéjére, amit természetesen én maxi verzióban fogok játszani, és hát köszöntöm Tóth Dávidot Messengeren, aki azt írta nekem, hogy jó a zene, hát Dávid, szia! Nagyon-nagyon jó kis zenehallgatást kívánok neked, főleg, hogy te még fiatal vagy, és azért elmondom neked, hogy ezek a zenék azért tőled jóval idősebb zenék, ilyen 40 éves muzsikák, amik szólnak most nálunk.

gyerekek közben. DJ Laca azt írja nekem, hogy halljuk a zenék egy kis AC/DC zene is jó lenne. Mikrovégálás kapcsoló beszereléséhez, belső keringető modor védelemhez. Hát Laca, hogyha ez neked segít, én nem bánom, akkor szóljon neked az AC/DC, ugye, hogy a mikrót meg tud javítani, csak is azért, semmi másért.

Gyerekek, én úgy érzem, hogy amikor ezeket a rockzenéket hallgatjuk, hogy ezek is olyan muzsikák, amik örök-örök muzsikák lesznek, és elkísérnek minket, jönnek velünk, és nem fogjuk őket elfelejtni az AC/DC zenért nekünk, és ugye DJ Laca kérésére a mikroszereléshez, hát remélem, hogy most már így sikeres lesz a mikroszerelés. Nos, egy másik fajta zenei stílus, és ugye az együttes is egy más hangulatú csapat, a Malibu együttes következik, és amit énekelnek, a Working Girl.

És hát azért gyerekek, hogy mondjam el nektek, hogy jó volt Dan Harrow és a Don't Break My Heart című dal, ami Origin Maxi verzióba szólt. És hát ugye szoktam mondani nektek, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, és erre mindig mutatok egy-egy példát. Ilyen lesz a következő együttesem, ez pedig a Bad Boys Blue együttes. Ugye annak idején ez az együttes nagyon-nagyon sok ember kedvence volt, és hát hogy miért, azt mindjárt meg is fogjátok hallani, hogy miért.

hogyha valaki azt mondaná, hogy hallgassunk kellemes zenét, én a Bad Boys Blue együttes, nem, Bad Boys Blue együttes ki nem tudnám hagyni, ugye, hogy milyen kellemes az együttes, ugye, nagyon jó zenél, és az énekes hangja is nagyon-nagyon ott van a topon. Hát nem véletlenül szerettük olyan sokan ezt az együttes. Nos, a következőkben Panther Rex az együttes neve, és azt mondja, hogy High or Low, vagyis nagy vagy kicsi, kicsi vagy nagy, és ez is egy maxi verzió lesz, és hát ugye tudjátok, hogy én szoktam csalni. Hiába, hogy a 80-as évekkel jövök, de attól függetlenül egy picike, nagyon gyenge szerepet kapni fog a 90-es évek is.

És a gyerekek, tudjátok, hogy nálam mindig van olyan, hogy egy gyenge fél óra tiszta zene, amikor nem mondok semmit, csak egyszerűen én is élvezem veletek a zenét. Na most ez következik. Sajnos már az adásból egy óra el is telt, de hát no problém, mert hát még a következő órában még mindig nagyon jó muzsikák jönnek.

Gyerekek, ennyi volt a 90-es évekből jött zenénk, de csak ugye mára, mert hát tudjátok, hogy keddenként azért hozom ezt a zenei stílus két órában, sőt, mi több a 90-es évekből keményebb zenékkel is jövök minden kedden. Közben Fater barátom azt írja nekem, hogy szép estét kívánok, Zsolti barátom, jó a műsorod, köszi. Üdvöm minden kedves szuper hallgatónak, Sopron Gariból fülelés, hát Fater, nagyon jó fülelés kívánok neked is, természetesen hűvös időt, mindenkinek hűvös időt kívánok, de azért azt ne felejtjük el, hogy nyár van, ilyenkor kell a meleg, na meg a hideg folyadék is kell, ugye, és a jó zene, és a jó zenét pedig a Super DJ Rádió szolgáltatja mindig, mindig, mindig. Nos, hát menjünk vissza a 80-as évekbe, és a 80-as évekből is megint a legeslegjobb zenék fognak szólni. Van egy zene, és volt nekem valamikor egy barátom nagyon-nagyon régen, aki azt mondta nekem, hogy Zsolti, te amikor adásba jössz, Fancy-től a Bolero című dalt mindig játsz le, mert ez egy olyan muzsika, amit megunni nem lehet. És hát az az igazság, hogy amíg ő nem hívta föl a figyelmem arra, hogy ez egy megunhatatlan muzsika, nekem nem is tűnt fel, ugye szerettem, mindig szerettem a Bolero című dalt, de arra nem gondoltam, hogy ezt nem lehet megunni. Nos, hát a 80-as évekből jön a következőkben Fancy és a Bolero, majd a Malibu együttes, egy zenét már meghallgattunk tőlük, de most egy őrületes dub verziót fogok nektek mutatni, és hát természetesen mind a két zene a 80-as évekből jön.

hölgyek és urak, ez volt itt a Roundon együttes Inzire című dal, amit én a maxi verzióban játszottam. Na de a következőkben valami őrületes előadó és őrületes zene divány következik, aki azt mondja, hogy you think you're a woman, vagyis azt hiszed, hogy te nő vagy. Hát gyerekek, ezt a zenét azért nagyon sok előadó eljátszotta, tehát sok zenész előadta ezt a muzsikát a 80-as években is, majd később is a 90-es években és a 2000-es években is ugye hallottuk ezt a zenét feldolgozva, de ez a muzsika legeslegjobban diványnak áll jól, mert tudjátok, divány a 80-as években férfi létére el tudta azt érni, hogy ő mint diszkó királynő hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mutatott, tehát hogyha egy férfi eléri az, hogy diszkó királynői címet kapjon, akkor ő neki azért már kalapolni kell. Tehát nem pont nekem, de a többi zenésznek igen, mert ez egy nem egy gyenge teljesítmény. És Divine-tól még egy zenét fogok mutatni nektek, az pedig meglepi muzsika, de egy kicsit más stílusban. Divine egyébként sok arcú és igen széles skálájú zenéket hozott nekünk. Én köszönöm Divine munkásságát, mert nekem nagy élmény volt, amikor annak idején először meghallottam a muzsikáit, és hát el is kísér engem egész életem során Divine zenéi.

gyerekek, az időre nézve, hát majdnem, hogy már el is röpent ez a két óra hosszan, de még van gyenge 12 perc, és ugye ne felejtjétek, hogy hamarosan itt van veletek live-ben. Én most egy olyan zenét fogok nektek mutatni, ami kalkuktojás a ma esti zenei összeállításban. Lézerden zenél nekünk, és hát utána még mindig jön olyan muzsika, ami kalkuktojás, az pedig majd a Babies Gang együttes Amerika című dala lesz.

Nos hát gyerekek, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a műsort, ugye, ami a 80-as évekből jött, és ne felejtjétek, hogy kedden megint itt vagyok veletek, és hozom a 90-es éveket, viszont azt se felejtjétek, hogy Liveman hamarosan itt van, én még mutatok nektek zenét, kettőt is, nem is egyet. Az egyik, egy nagy kedvenc együttesem a Babies Gang együttes Amerika című dala, és utána még mutatok valamit nektek.

És gyerekek, én további jókat és ugye nem csak jókat, hanem jó pihenést kívánok nektek, jó zenehallgatás, akik maradnak még live mennel. Én egy olyan együttessel fogom zárni, együttes, nem is együttes, egy páros, és az együttes neve is két lány, ez az együttes neve. Hát gyerekek, meglepi a muzsika, nem biztos, hogy végig le tudom már játszani, de azért majd lesz rá lehetőség, hogy megmutassam ezt az együttest. Hát további jókat nektek, sziasztok!

Akkor mondom, hogy köszönöm Zsoltinak ezt a 2 órát. Most nem Sky, vagy akarom nem Pára Gulliérmel kezdem, hanem Skytech-kel, Isten áldásával.

Majd ezek után fog jönni a reklámszünet. Majd lesz találkozónk is. Jövő hónaptól. És akkor mondani, hogy két éjszakán keresztül csak tömény parti.

0: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620-344-3050. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Na igen, hogy hallható. Jakabszálláson ezt találkozunk, hogy lehet oda is szépen jönni még. Aztán tűnjét partizni velem is akár. Hogy teljesen szépen feljön a számot. Információ a Facebook oldalon megtalálható csoportunkba. Meg a honlapon is. www.radio.hu. De akkor most tömény hands up. Itt velem egy órán keresztül, aztán tömény trends. Sziasztok, István, hello Erdély, sziasztok!

Motherfucker.

Hogy ígértem, tömény hands up. Super DJ Rádion keresztül magamtól Leibentől. www.superdjradio.hu, ott lehet olvasgatni Viber számokat, és konkrétan nekem irogatni.

mondjuk azt mondja, hogy a Hands Up Party van. Itt a Sveridzs Rádió keresztül magamtól, Leibentől. www.sveridzsradio.hu. Ott lehet olvasni Viber számunkat, és konkrétan most aki rugatni,

22 órát jön Kőszi Gabi. Utána ma is töményen. Akkor mi ez a gálás?

Ahogy halljátok, a transzor elérkezett. Én ezt pedig zsirályon keresztül, jól magamtól eljöntő, utána köztökubi lesz 10 órától. Hogy meddig azt nem tudom.

Akkor 10 órát utánam fog jönni Kőszegi Gabi. Ide az éjszakában a Super DJ rádióval. És akkor nézzek, kérdésem. Azt akartam, hogy mondani, hogy Kőszegi Gabi fog jönni utánam.

Akkor 10 óra. Akkor a mondanak, akkor 10 órát a Kőszegi Gabi fog utánam jönni. Itt a Super DJ Reden keresztül. www.superdjradio.hu

Engyi készülöm, láttam olyan buzok itt, na szép jó éjszaka neked is Görögországból. Az internet sárjának nincsen határ, a világ bármelyik pontján lehet hallgatni, hogyha van internet. Ahogy szoktam mondani, www.radio.hu, oda be lehet érni szépen a böngészőbe, ott a Viber számunk.

Szép jó éjszakát nektek, benzinék! Utána fog jönni Kőszegi Gabi. Itt a Szuperi Gyuránon keresztül.

Akkor véget írom, amikor már a live-en, amikor terem a live-en voltam itt a Super DJ Rádión keresztül, talán fog jönni most Kőszegi Gabi. Majdnem 10 órától.

Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok, sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Júni 28, vasárnap, vége a hétnek. Kezdődik a következő hét. Keményen munkával indítunk, ugye? Lényeg a jókedv, a kacagás, na meg a munka. Live-ben kollégának köszönjük ezt a nagyszerű két órát. Oda pörkölt a srác rendesen, főleg amikor a trance blokkot játszotta. A volt hidegrázás, meg mi ez hasonló. Mikrofon és a lejátszófüggöny szerint jól magam, Kőszegi Gabi. Jöttem hozzátok egy kicsit zúzni így vasárnap este. Megmondom őszintén, nem készültem semmivel, ez csak egy ilyen hirtelen jött ötlet. Időben végeztem a melóval. Bementem a boltba, vettem pár sört. Hamarosan pattintom őket. Fél óra alatt elég jól lehűltek. Elején kezdünk ilyen funkival, aztán utána átmegyünk valami kis techno stílusba. Ilyen 135 BPM környékén fogunk mozogni. Úgy, hogyha valakinek van kedve így táncolgatni, vagy hogy mondják ezt, jogázni, az megteheti itt a szuperrel velem. Van egy Viber számunk is, 3670-45-95-995. Ide várok minden kedves üzenetet. És mivel elmúlt 10 óra 2 perccel indul a Bagoly Express, nyissuk is a Bagoly naplót, megnézzük, igazok az éjszakai baglyok, akik itt vannak ma. Tudjátok, akik nem a tévésorozatot nézik, hanem a szupert hallgatják. Na mindegy, kezdjük meg a ma estét. Ghostbusters, The Star Boys és a Hanging on a String. Ez az első. És akkor figyelj, fülej! Én megkezdem az első sziszentést.

És akkor kedves bagyok, itt az idő, hogy megjön az a bizonyos bagoly napló. Nézzük meg, kik azok az igazi kemény magok, akik itt vannak még vasárnap este. Mondjuk live-ben megalapozta itt a hangulatot. Elsőként itt volt Encsike. Szia Kőszegi Gabi, sziasztok éjszakai bagyok. Encsike ugyan hullafáradtan, de próbál figyelni, meg fülelni, meg huhorászni. Jó adást kívánok, azt írja. Szia kedves Encsi, hát örülök, hogy itt vagy, fáradtan is, huhogósan is. Másodikként pedig Gedeon néni, aki azt hitte nekem, én akartam lenni az első. Kedves Gedeon néni, Encsike megelőzött.

Aztán holtverseny alakult ki Simontornyai és Erdő Szentgyörgy között. Az az itt volt Ladás Szabinka, Simontornyai Fenegyerek, a környezetéregem, hú-hú-hú-hú, megjött a bagoly. Szevasz Szabikám, hatalmas pacsi. És persze itt van is a Istink és Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Csodás vasárnap estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család nagyon örül, hogy meglepi-meglepi van. A te szabadidőd előnyeit élvezzük. És Isti azt írja, a Pagoly Express készen áll bárhol, bármikor. Istikém, legetek üdvözölve. Hatalmas ölelés nektek.

kedves bögrék, ezek az extended mixeket azért szeretem, mert mindig van idő pofázni. Bele szoktam esni abba a csapdába, amikor ilyen 2-3 perces számokat játszok. Azt akkor kapkodok össze-vissza, mint a hülye gyerek. Na de, most látom itt a kijelzőt. Aztán van még egy jó párc, amíg jön a következő mókolás. Itt is egy újabb üzenet Encsikétől. Kristálytisztán hallottam mindent. Mindenkinek a lambó. De azért még egy utolsó kérdésem lenne. Aztán nem is zavarok. A gyerekek, van nekünk egy saját kalambunk is itt a szuperen, ami drága Encsikénk. Szia, fasz! És itt is egy meglepi hallgató, itt van az én Toldi Miki barátom is. Szia, Mikikém! Szia, 18 kerre, szia, 20 kerre! Tudjátok, ezt azért mondtam, mert amikor Miki főbassza a hangerőt, általában akkor két kerületen túl is lehet hallani. Szép estét DJ Kösszegi Gabez barátom, szia, hüdv a jelenlévőknek, Egi! Hajrá, örülök, hogy beugrottál, yeah! Szia, Mikikém, én örülök, hogy itt vagy!

Tesla paskási szívmi sírja. Lényeg, hogy jöttél, puszcsika, encsike! Puszcsika, szilvicske! Üzenet átadva! Szerintem Encsi már készíti neked a semjéni birset. Köszönteném a tengeren túli ifjút is, azaz Freakyot! Hello, sir! Good evening!

Ja, az egyik szemem még a sörös dobozon, a másik még a pálinkán. Képzeljétek el, még maradt egy kis igazi pándi megy. Egyenesen a fárul. Az a baj, most már az üveg aljával szemezek. Hamarosan Go Hungary. Egy jó kis utánpótlás. Csak azért, hogy az Ilyeni Express tudjon jobban robogjon. Másik szemem a Viberen, ugye Hencsike írt nekem. Mindig amikor akarok olvasni, elsötétül itt a képernyő. Bencsi azt írja, Gedeon néni, sorry, de Bencsiken nagyon jó, évekig mindig első mindenkinél, ez nekem nagyon megy. Tudod, az évek meg a rutin. Azt írja, bár már Aténban a szállodában csillezés van, ide-ide elhoztam magammal a szuper DJ-t, a zsebbe is a fülbe. Puszcsika, Encsike!

Azért milyen már durva gyerekek, ugye Hatinban is ott vagyunk. Egyenesen a zsebbe mentünk a repcsivel. Jóval, na hamarosan majd Törökbe is ott lesznek, mert viszlek magammal titeket. Aztán én is majd terjesztem ott az igét. Fütyülöm majd ott a Super DJ-nek a jeligéjét. Aztán lehet valami partit is nyomunk ott majd. Van egy-két ilyen DJ ismerős. Már mondták, hogy ha akarok, akkor beugorhatok.

Jaj, de büszke vagyok én a baglyokra. Adás Szabi azt mondja, gyere, gyere csak hazafelé. Veszek neked finom Simon tornyai gyübilét. Szabikám, szeressék a Simon tornyait. Főleg a gyübilét is, a főleg 50 pluszos. Jó, most nem a milfekről beszélünk, csak a pálesről.

kedves bagyok, remélem, hogy tetszik ez a ma esti vasárnapi csapatás. Amint mondtam, nem volt itt semmi készülődés, semmi műmatyizás. Tiszta mókolás kérem szépen csak nektek. Aztán itt van Gedeon néni műzije. Azt gyerekem, imádom zenéket tolsz, csak így tovább keményen. Pont erre vágyom. Érzed, mi kell nekem, érezzük egymást. Gedeon néni, egy húron pendülünk, ügye? A kedves kezelőnél, ugye a barátság a legfontosabb. Azért most már majdnem két éve ismerjük egymást, ugye? Szoktuk mondani, tudunk egymást. Egymásról. Na ez jó, megaszontam mi.

szememen, ott van a Viber. Tudod, Miki barátom annyit ír, csak spontán, yeah! Azt írja, kedves Gabes, szuper a hangulat, a felépítés. Mikikém, én imádom a funkit egyébként. A trance mellett ez a második műfaj, amit úgy csippantok. Tudjátok, az igazi funky house. Legjobb feeling egyébként, amikor ott vagy a színpad közepén. Úgy be vagy basszcsiszva, hogy azt se tudod, hol vagy. Aztán nyomod a funkira. Hány szó volt ilyen? És akkor nem a pultban voltam, hanem a színpadon. Ez a legjobb egyébként.

Na hát, kedves bagyok, visszatértem, mint Lesszi. Tudjátok, amikor Lesszi hazatér. Egyébként ez mindig olyan feeling egyik, hogy itt valaki lecenzurázna, aztán így lekapcsolnak a műsorból, vagy lehet, hogy a Skót internet szolgáltató, bár nem hiszem. De mindegy, a lényeg az, hogy újra itt vagyok, kinek örömére, kinek bánatára. Folytatjuk itt a finom muzsikákat továbbra is. A Pleasure Peak, a Martinez Brothers, meg a Zeliza Rose.

Na hát, kedves éjjeli bakjok, ahogy ígértem, az első fele az ilyen funky house volt. A vége felé meg most már átmegyünk egy kis technóba. Abból is így 2023 környékén.

hogy füleket tessék befogni, jönnek a húzósabb dallamok. Igazi technyó. Nem a technyő, hanem a technyó. Aztán drága Encsikén kérdezik, tényleg Gabi, te Szabin vagy hónaptól? Hová mész törökbe? Kedves Encsike, Antalya, Five Star, 2-7, egészen júli 15-ig.

és amit látom, drága Encsi, törököket azért te is elég jól ismered. Encsi azt írja, Antalya, Alanya, Kimer, Belvidi, Istanbul. Én eddig ezeken a helyeken voltam, mind csúcsszuper volt. Kedves Encsi, nekem ez lesz az első. Évekig Majorkára jártunk annó, meg Egyiptom volt a második favorite. Meg mondjuk azért pár év Ciprus is befigyelt. Amikor a kislányom kicsi volt, hát az kedvenc a Ciprus volt. Utána meg Majorka.

Sencsi, köszönöm a kedves szavakat. Tudod, a mokmester az ilyen, mindig ami jön. Sencsi, annyit ér, Egyiptomban is voltam, Majorkán is, azok tutik. Na de még Tunézia is. Kívánok neked és kedves családodnak kellemes, felhőtlen nyaralást. Érezzétek jól magatokat. Kedves Sencsi, köszönöm szépen, és viszont kívánom neked is. És remélem, hogy majd ott a Zatéri szállodába is megy a chill. Mivel a szupert hallgatott, biztos vagyok benne.

0: Badász Szabi azt írja, nem leszel rajtam. Hát Szabikám jobban járná, hidd el. Behesújjon valahogy, ha rád repülnék. Lenne anyám szája.
1: And an opportunity for artists creating art.
0: Aztán nézzünk pár újabb üzenetet. Gedeon néni, azaz Szilvi barátnőm is írja, hogy Isztambulba jártam, onnan át Ázsia, a hídon, át Rózsaföldre. Hatalmas élmény volt. Boszporusz. Kedves Szilvikém, valószínű, hogy szuper élmény lehetett. Drága Tibink és te ügye. Jó pár helyen voltatok azért ti is.
2: Anyway, that's enough of listening to humans talk. Let's see what these robots have to say.
0: Tóldi Miki barátom is írja, szigorú a muzsika. Eufórikus atmoszféra ez, igen. Ami kedves Mikikém, igen, elég elgondolkodtató zenék ezek. Adam Beyer és a Robotic Arms. Az egyik kedvencem, főleg amikor ilyenfajta zenéket pörgetek. Figyelj a folytatásra is. Everything in Time. Arthur Reitzeger. Ez lesz majd a következő.

Hurricane, ez meg a muzsika, hát nem más, mint Maura Song at the Party. Miki barátom annyit ír, magával ragad, amit a szetteddel teremtesz, gratula Gabesz! Egy vasárnap, hoppá, komoly! Igazi zúzás, Mikikém, vasárnap este! Amolyan hétfői munkateremtő, a kedv megteremtő. A legjobb dolog egyébként az, hogy ezek igazi kocsikázó zenék. Amikor csapatod neki, aztán önfeledten tolod neki, nyomod tökig, padlóig. Aztán csak azt veszed észre, hogy egy nagy villanás, amikor a trafi bevillog. Tudjátok, az az esti strobi.

Szilvikép, köszönöm szépen a jó kívánságokat. Megpróbálom magam jól érezni. Alkohol mámorosan 14 nap alatt. Kiengedni a fáradt gőzt. Aztán majd újra elkezdjük az augusztust. Újult erővel.

Aztán Tóth Miki barátom írja, jó kis mókolás, gyű! Kedves Mikikém, Carl Cox, Christopher Coe és az Inferno.

És kedves Mikikém, ami a zene kapszat illeti. 2019-ben volt szerencsém találkozni vele. Lőttünk is egy közös selfit. PCM Magaluf. Hatalmas partit nyomott.

aztán itt van Tóldi Viki barátom üzie, köszi, Carcox 60 pluszos lehet, szerintem, de még mindig jól tolja, mire nagy lehetett, hogy veled találkozhatott. Két igen, Viki kíván egyébként 62-es, 63 éves jelenleg. És a zene irányzat, amit alkotott, hát figyelj, minden techno rajongónak szerintem alap.

szívű kémes üzenetre reagálva. Sajnos teljesen megértem, hogy milyen az érzés, amikor senkivel sehová. Reméljük, hogy ez a jövőben azért változni fog. Főleg, ha már majd lesz valami partner, aztán lehet nyomatni ezerrel ott a szuper DJ-t a kocsiba. Megérkezett egy újabb éjszakai bagoly, itt van Csörgő Zsolt Zsoccánk, a kasszíra Huhu Gabi. Szevasz Zsoca, örülök, hogy megérkeztél te is. Én is beugrottam egy kis vasárnapi rögtönzött partira. Vasárnapi csapatás. A munkaelőkészítő hétfőre.

Miki barátom azt írja, te jó ég, azt a kurva mekkorát szóval. Hozzáteszem, vasárnap. Hát így van, Mikikém. Mi itt a szuperen azért vasárnap is tudunk rikkenteni egy-két szóból. Most legyünk őszinték, kereskedelmében hallottak ilyet? Vegyek alapul csak a Radio One-t. Nem nagyon mennek olyan zenék, amik itt. Abban biztos vagyok. Tudjátok, az a tipikus nyálcsorgató. Na de ezek az igazi zenék, kérem szépen. Zenék a javából. Igazi zúzoda. Meg persze azért töménytelen emlékébresztés.

figyeljetek, szuperek, azért nem semmi. Vasárnap esti zúzoda, 11 óra 16 perc. Kemény maga azért még itt van. De tényleg ez tényleg a kemény maga javából. Fityó azt írja, jó ez a vonal, szeressem. Meg ez is Fityó, én is adom egyébként. Ilyenkor azt szoktam játszani, amikor elgurul a gyógyszer. Csippantom, tudod, igazi kis kocsikázó zenék. Aztán üdvözölném Rumi Gyurinkat is, Halli Szarvas is jelen. Csak ezt a gyenge foci VB-t lesegettem, de már kagylózlak. Szevasz Gyurikám, ez szerintem a foci VB-nél ez többet ér. Van, aki mondjuk mind a kettőt szokta. Egy kis szuper, meg egy kis foci VB. Azt mondják, hogy nem rossz az összhatás. Bár nem mindegy, hogy ki játszik. Aztán Isa Istink is írja, ez igen, hasítunk, de rendesen. Balkói Express jöhet bármikor. Jegyekkel mindig készen állunk. Így van, Istikém. Terjesszük az igét!

És amint látom itt a Vibert, Csörgő Zsolt Zsolca barátom se tévben kellett ma. Azt írja, baracfa öntözés volt. Küldte itt a szerszámokat. Kedves Zsolcám, remélem, hogy azért toroköntözés is volt, nem csak baracfa. Mondjuk a baracfának az öntözése igen fontos. Abból lesz egy jó kis barackpá lesz.

Aztán Miki barátom írja, Macskás és Szilvinek kérném a kövit, ha hozzájárulsz, mester, szóljon neki. Mikikém természetesen. Macskás és Szilvinek akkor majd jöjjön a következő, ami nem más lesz, mint Joe's Hauser. És a Larix. Kedves Szilvikém, figyelj, fülej, nem sokára jön a mókolás. Miki azt írja, az úzás van, kérem. Uramisten, kedves DJ Gabesz, milyen este, te jó ég. Miki barátom azt írja, hatalmas hangulat, remek este, azt a Gabesz. Mikikém, igyekszem, mint kis kukunya a kukunya a ugatással.

Miki azt írja, kapják a szomszédok. Meglepi nekik 100%-osan. Oh yeah, terjeszd az igét, Mikikém.

drága encsikénknek pedig úgy látszik, hogy lövik a pizsit. Lemerült a Duracell. Kell az energia a holnapi naphoz. Have a good night! Köszi encsike, hogy itt voltál. És persze szuper jó nyaralást kívánunk neked is ott Athénba.

kedves szuperek, kedves bagyok! Amikor ezeket a zenéket pörgetem, mindig előjönnek az emlékek. Ó Istenem, amikor egy-egy techno kazettát így sikerült megszerezni annó. Kazetta, nem CD, igen. Kis két kazettás Akai. Ó Istenem, de szépen szólt. Volt a kis zseppénz. Megvettük a jó kis TDK kazit, abból is a menőbb fajtát. Megmondom őszintén, minőségbe szólt úgy, mint a CD. Jó kis Orion hangfalakkal, Istenem, de szépen szóltak. Ehhez hasonló dallamok. Mondjuk az még igazi old school volt,

szemem ismét a Viberen. Csörgő Zsolt azt írja nekem, borocska volt, sör kettő után lement. Na, Zsocám, nem csalódtam benned. Mindig mondom, tudod, az a bizonyos hidratálás. Főleg ebben a nagy melegben, ugye? Kedves bakjok, kessék követni Csörgő Zsolt Zsoca példáját. Nagyon fontos a hidratálás. Tudjátok, így 4 foktól kezdődik, aztán 50 a vége. Tudjátok, hogy jó lesz 100 forintnak is 50 a fele.

Miki barátom, mint igazi emlékidéző SMS-eket ír nekem, SMS a Viberen. Miki is így, ugye kocsiba, mély láda, somogyi cuccok. Hű, Mikikém, emlékszem még én is arra az időszakra. Emlékszem, volt a Somogyi Audiónak a katalógusa. Volt ott mindenféle földi jó, igazi finomságok. Előszeretettel jártam én is annó az üzletbe. Minden zseppénzemet odabasztam el. Anyámnak az örömére. Aztán Miki is írja, na erre 4.4-re nem számítottam, király. Igazi négy degedes komoly. Hú, de nagy zenék, remek este. Mikikém, köszönöm szépen. Amit mondtam, ez teljesen random. Tudjátok, amikor elragad a hangulat.

miképpen ráta pedig annyit ír spontán az igazi mester. Gondoltam, belézek a Super DJ rádióba, hát sose bánom meg. Kedves DJ Gomez, Nikikém a legjobb döntés volt. A meglepi ereje.

aztán szemem ismét a Viberen. Macskás iné, hát látom, elkezdte a sziszentést. Egy tejszínhab meg a jégkrém. Jégkrém tejszínhabbal. Igazi ingyenc. Szilvikém, te kis ingyenc. Mondjuk, hogy én is voltam a Lidl-be. Aztán vettem ilyen pisztáciásat. Sőre, elég jó íze van. Az előbb én is elnyaltam egyet. Tudod, nyaljuk a fagylajtot. Megélvezzük az ízeket. Kedves uraim! Hogy is van ez?

aztán figyelj, itt van Csörgő Zsolt, Csocán Műzije, hideg zuhany letudva, jól esett, csak lassan kellett talán menni, töltöttük egy pohár borocskát, utána meg még ablakot mosok. Hát kérem szépen, ezt így kell csinálni. Éjfélkor még megy az ablakmosás. Zsocám, a rutin meg az évek ügye.

figyeljetek, éjjeli vagyok. A kérdés az, hogy bírjátok-e még? 4 perc, aztán elérkezik a midnight, azaz az éjfél, persze hanger és idő szerint. Nekem még mondjuk van 1 órám éjfélig. Úgyhogy írjátok meg, hogy maradjak-e, vagy menjek-e aludni.

beszarok. Csörgésről Zsoca kérdezi, ablakposó zenét tudol? Hát figyelj Zsoca, erre szerintem úgy lehet posni az ablakot, mint a kurva élet. Besza behúvazett.

Kedel néni barátnőm pedig azt írja, maradj még! Tóldi Viki barátom is azt írja, rendkívüli parti, ez nem vitás. Na, maradj, kérlek, ha lehet. Tóldi Viki jelen. Hát figyeljetek, nekem is van mi kedvem egy kicsit egyébként. Mondjuk elküldtetek volna anyámba. Lehet, akkor is maradtam volna. De szerintem még ez egy kicsit pörgessük. Van még itt jó pár olyan track, amit szerintem elég fasza lesz.

aztán Fityunk is írja, nekem még 4 óra, go Gabi, go! Hát igen, kezdes Fityu, akik szerencsés burokba születtek, mondtam már neked. De kis óceánukról. Oh.

Dominik, és írja Bessa Behu, imádom. Tök durva egyébként, gyerekek, amikor még megmaradt ez a fránya köhögés. Néha így beszélek, lehet mondjuk az 50 fokos is előhozza. Ez van, amikor elakad az ember szava. Nem hiába van a közmondás. Most már én is tapasztalom.

Gyerekek, mekkora zene! Robbie Rivera, GP Candela, és ez a Morenita. Ez aztán az igazi csípő mozgató. Tudjátok, angolul azt mondják, hogy physiotherapist. Tudjátok, a tornász. Amikor valakinek van valami ízületi problémája, szerintem, ha egy ilyen zenét betolunk nekik, itt nekem megszűrik minden.

aztán kezdve fogja. Ez az egyik kedvencem, igazi csipőrázó ez is. Mark Ward és Divali közöse. A Kalanda. Olyan, mint ott lennék Spanyolországba. Egyébként volt pár szerencsém egy spanyol diszkóhoz is. Megmondom őszintén, igazi élmény. Aki teheti, az próbálja ki. Igazi katarzis, kérem szépen. Főleg azok a spanyol szenyoriták, amikor elkezdik itt tekergetni. Oh my God, a kis rövid szoknyákba. Kedves

akar, azért tudod, hogy Miki barátom mindig elpirít engem, sikerül a srácnak. Azt írja meg, 10 perc kap ez barátom. Soha nem volt még ilyen remek vasárnapom, azt a kurva. Mester, nagyon köszönjük, hogy lett folytatás. Kedves Mikikém, én köszönöm a megtisztelő füleket. Egy darabig még szerintem maradunk, van még párka egy sör. Bár ez már elfogyott. A zene az még van bőven. A feeling az már megvan. Úgyhogy szerintem nyomassuk tovább.

Miki barátom kérdezi, milyen volt a spanyol DJ pultba mester, hogy fogadtak? Mikikén megmondom az igazat. Hatalmas élmény volt. Mondjuk egy olyan póló volt rajtam, hogy nehéz volt nem felismerni, hogy nekem is közöm van ez a zene vonához. Azt mondják, hogy aki így a zenei hullámoszon van, könnyű nagyon barátságokat szerezni. Hát így volt a Bér is ott a Spanyolita DJ-vel. Meghívást kaptam oda a pultba. És az élmény fantörpikus, ahogy szokták mondani. Spanyol szenoríták nagyon díjazták. Akkor meglátták a bamba bőrömet.

oroszlán Miki barátom kérdezi. Külhomba hogy megy, beavatnál kérlek? Milyen DJ pult fogadott, Pioneer, esetleg más? Hogy megy ez? Leegyszerűsítve kérhetlek? Kedves Mikikém, az a helyzetük az ilyen klubokba, tényleg ez a klub standard megy. Általában ugye régebbi klubokba a Pioneer CDG 2000-es, az újabbakban ugye a 3000-es, igazi legendás, professzionális, digitális multimédia player. Ebből azért már, hogy szépen lehet így effektelgetni. Ami a szoftvert illeti, természetesen rekordboxsal játszik mindenki.

kedves Pikikém, ami az izgulást illeti, megmondom őszintén, mindig benne van az emberben az a bizonyos félsz, hogy folyjon a közönség. De erre szokták, tudod, feltalálni a feszültség oldót, és általában az ilyen bulikor ez nagyon megy, főleg így a buli előtt. A backstage-be rendesen megy a töltés, ha érted, mire gondolok. Mindenki szereti a csatos Bambit, tehát mindegy, hogy hol van az ember.

És kedves Szilvikém, a kérdésedre a válasz hamarosan, szerintem pár héten belül a részleteket majd megbeszéljük.

És Einstein is írja, mondtam én, hogy itt a Weekend, de így jó, na meg ezek a muzsikák. Köszi Istikém, mi vasárnap is Weekendet teremtünk. Amúgy elnézem itt az órát, éjfél múlt 31 perccel. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, bírjátok-e még? Nekem még van fél órám. Az én Miki barátom azt írja, hogy micsoda este azt a rohadt életbe. Te jó ég, milyen zenéket játszol. Miki barátom írja, édesanyám énekesnő volt, édesapám pedig dobos, én pedig zongoráztam. Kedves Mikikém, igazi zenés család. Akkor most már értem, hogy hol van ez a nagy zene szeretet. Hatalmas respekt, barátom. Annó én is zongoráztam amúgy. Onnan jött ez a trance szeretet. Utána elkezdtem, ugye megvettem az első MIDI billentyűt. Aztán elkezdtem így mesterkedni. FL Studio meg ilyenek. Voltak azért próbálkozások.

Tényleg örömmel látom, hogy még itt van velem a kemény mag. Erdélyi Erdő Szent György. Doldi Miki Husker. Aki azt írja, hét jó, ahogy spontán jöttél, azt a te jó ég. Kontrollált minőség. És ahogy Isa Istink írja, ez nem kértés, ezt bírni kell. Ezt nem bírni kell, hanem élvezni és átérezni. Istikém, az Isten szóljon ki belőled. Egy igazi zene rajongó, az így beszél, kérem. Büszke vagyok rátok.

Na kedves szuperek, akkor még 13 perc. Nyomjuk meg egy óráig. Szerintem még ilyen nem volt itt vasárnap a Super DJ-n. Egy óráig nyomjuk a partit. Hát megyünk a hétfő hajnalba. Oh my god! Lehet ezeket meg kéne ismételni.

És ahogy is a Isti barátom írja, bármikor, kedves kőszegi Gabi, Istikém, az Isten szóljon ki belőled, ígérem, hogy lesznek majd még ilyen vasárnapok, főleg, hogyha van rá igény.

a macskás, hogy Szilvi vagy itt, akkor küldenék valami szuper zenét Toldi Mikinek. Na figyelj, Szilvikém, egy Eddie Vata és a My Dream, ez következik Toldi Mikinek.

kedves Tolti Miki, akkor ez pedig neked, Eddie Watta, és a My Dream, az Eddie Watti. A Watta Fucka.

megint abban a hibába este, hogy ezeket a két perces szarokat megtaláltam. Köszönjük egy új éjszakai Bagyot, itt van velünk Csányi Jánosunk is. A könnyítés, szia Bagoly, szép hajnalt egész úton Romániába. Jó a műsor, csak így tovább, és jó pihenést kívánok. Szia Jalikám, köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy füleltél. 6 perc, aztán én is takarodok. Tudod, Bagoly takarodó. Reggel meg sírás. Jön az oroszlán sírás. Amikor kellni kell, azt melóba venni. Hónap még az utolsó nap. Aztán már 2 léni szabadságon vagyok. Szerda reggel megindulok Törkibe.

és kedves baglyok, ezzel a tekkel szeretnék tőletek elköszönni, ami nem más, mint Jackwell, Sammy Davis, a Return on the Soul. Mindenkinek köszönöm az elmúlt 3 óra megtisztelő füleit, és a rengeteg üzenetet, amit ide a Viberre küldtetek nekem. Well done, guys! Ahogy az angolom szoktam mondani, megtornáztáltattuk a kis ujjakat, meg a nagy ujjakat. Ügyesek vagytok, az a lényeg. Köszönöm még egyszer minden éjjeli bagolynak ezt a nagyszerű vasárnap estét. Szerintem egy baszott jó bulit sikerült így összerottyantani. Tudjátok, ez nincs a kereskedelmibe. Csak is itt a szuperen, ahol emlékeket ébresztünk. Veletek az éjszakai baglyokkal. Ahogy szoktam mondani, aki melóban van, meg utón, annak kitartást. Pár óra, aztán most már vége a műszaknak. Aki meg hétvégén pihent, hát annak kezdődik a munkahét. Egy a lényeg, maradjatok jók, maradjatok szobatiszták! Sziasztok, sziasztok, szép álmokat, jó éjszakát! Ciao, ciao!

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. I've been married long time ago.